minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól.

0: következő dal nem a zenei szerkesztőnk ízlését tükrözi, hanem a tiéteket. Jöjjön egy újabb internetes kedvenc a Forrás Rádióban. Mindig.
1: Halló, tesó! Most, hogy megverte mindenkit rapbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

Mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a felt.

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs.

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbe mászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Én egyedül is lak.

0: Forrás Rádió.
1: Sziasztok! Szuper Sztereó vagyok, és hallgassátok vadonatúj dalomat, a Hold tengert, amiben Völgyesi Babi közreműködik.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: Dalok, amik emlékeket idéznek. Forrás Rádió. Csak slágerek.

szeretni. Hangerőd fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Plegykák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, indítom is a napot. Ma egészen délután egy óráig itt leszek veletek, szokás szerint. Hozom a legjobb slágereket, no meg 9 órától teljesítem a kívánságaitokat is, mármint ami a dalokat illeti természetesen. Az első óra indul David Guetta és a One Republic közösével, ez az I Don't Wanna Wait.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

Gabi Kéz és Lil Frak közöse a Megtalállak még, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A mai napon pedig a Mózesek, a Botondok, a Simonetták, a Simonok és a Jánosok ünnepelnek, úgyhogy ha van ilyen nevű ismerősötök, akkor ne felejtsétek el felköszönteni. Egyébként kérhettek nekik dalt is, majd 9 órától a 0629789985-ös telefonszámon. Most azonban egyelőre még én szolgáltatom a zenét, szóval megyünk tovább Minellivel, ez a Heart Instructions.

Perry és az I Kiss the Girl után pedig jöjjenek a születésnaposok. Nézzük meg, hogy kik azok, akik ma ünnepelnének, vagy ünneplik a születésnapjukat. 1905. május 17-én született Henry Fonda Oscar-díjas amerikai színész, 1911-ben Rodolfo, magyar bűvész, 1953-ban Pierce Brosnan amerikai színész, 1955-ben Hazel O'Connor angol énekesnő és színésznő, 1965. május 17-én látta meg a napvilágot Mehmet Murat Ildan, török regényíró, drámaíró, 1966-ban Janet Jackson amerikai pop énekesnő, 1981-ben Joseph Morgan angol színész, és 1986-ban Danics Dóra magyar énekesnő. Természetesen ennél többen is ünnepelnek, és hogyha köztetek is van olyan, aki ma ünnepli a születésnapját, akkor boldog születésnapot kívánunk. Megyünk tovább Berkes Olivér és a BSV közösével, ez a nem

kell. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted. Az új csaj.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Nézzük akkor, hogy mi a helyzet a vármegyei utakon. Én nagyobb balesetet vagy torlódást nem látok. Szerencsére remélem ez így is marad a folytatásban is. Ahol oda kell figyelnetek, az az M1-es autópálya, ahol szinte mindig történik valami. Úgyhogy mielőtt útnak indultok, mindenképpen nézzétek meg, hogy mi a helyzet ott. Ha van infótok, ami a közlekedést illeti, akkor bombázzatok vele nyugodtan 0620 97 8 97 85-ös. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedés.

újdonság, Tyla és a Channel, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. No, meghozom, hogy mik történtek a mai napon. 1881. május 17-én Esztergomban megalakul a Magyar Vörös Kereszt. 1960-ban Theodore H. Mayman megalkotja az első lézert. 1966-ban Kínában megkezdődik a kulturális forradalom. 1975-ben az első nőnek, Tabi Junko-nak sikerült megmásznia a Monteverestet. 1989. május 17-én botrány tör ki a magyarországi matematika érettségig tétel sorának idő előtti kiszivárgása miatt, végül az évi matematika érettségiket érvénytelenítik. 2001-ben pedig megnyílik az újonnan épített Zalaegerszeg-Muraszombat vasútvonal. Nos, ezek történtek a mai napon, természetesen sok minden más mellett, de ugye azért mindent nem fog tudni felsorolni. Megyünk most tovább a Smash Mouth-tal, szól az All Star.

következő sláger garantáltan magyar. És garantáltan fülbemászó. Ez a Forrás Rádió. Mindig veled. Mindig veled.

Sziasztó, és Karol G közöse a Don't Be Shy zárja ezt az órát, mert most jönnek a hírek, információk, méghozzá Szabó Istvántól. Aztán jövök vissza a horoszkóppal, ki fog derülni a következő órában, hogy mit ígérnek nekünk már a csillagok. Megjön az óra elején ez a dal is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem a

0: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom, határtalanul jó!
1: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. Szavaló verseny volt Tatán, szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, ha a mikrofonnál Szabó István. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta, a végkielégítés összege körülbelül 38 millió forint. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálati helye, az esztergomi kirendeltsége, valamint a kisbéri, komáromi, tatai NAV ablakok a megszokottól eltérően a bevallási határidők miatt május 19-én kedden is nyitva tartanak. A központi ügyfélszolgálat 8.30-tól 18 óráig, az esztergomi kirendeltség 8 órától 12 óráig, majd 13 órától 15 óráig, a kormányablakokban kihelyezett ügyfélszolgálatok pedig reggel 8-tól délután 2 óráig várják az ügyfeleket. Az oroszlányi kormányhivatal ügyfélszolgálata zárva lesz. Sok éves hagyományt folytatva a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár idén is meghirdette a Madarak és Fák napja alkalmából életre hívott szavaló versenyét. Az alsó tagozatos diákoknak szóló megmérettetésre ezúttal olyan verset vagy versrészletet hozhattak el a gyerekek, amelyekben erdei állatok szerepelnek. A tatai térség általános iskoláiból összesen mintegy 67 alsó tagozatos diák jelentkezett. Az első helyezettek Jánoska Adéla Talentum iskolából és Baranyi Lia a baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolából. És végezetül sport, szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó Fizligában szereplő Paksi FC vezető edzőjével, így a következő szezonban is ő irányíthatja a Tolna vármegyei együttest. A Paksi Egyesület honlapjára felkerült közleményben jelezték, Bognár szerződése júniusban járt volna le, ezt a megállapodást oldották meg most egy évvel. A közlemény szerint a 64 éves szakember eddig 213 mérkőzésen ült a Paksi kispadon, ezekből 108-at győzelemmel zárt, 44 alkalommal végzett döntetlenre a csapattal, és 61 vereséget szenvedett.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délutántól többfelé megnövekszik a komoly felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn is maradhat a labilisabb légkör, így időnként még mindig számítani lehet rövid, de intenzív csapadékócokra.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép reggelt mindenkinek, Pistineket pedig köszi a híreket. Remélem, most már azért túl vagytok az első kávén. Ahogy ígértem, ebben az órában érkezem a csillagok ígéreteivel. Hamarosan kiderül tehát, hogy milyen lesz a mai napunk. Meg ugye azt is megígértem, hogy Bibi Rexa és Faithless indítja ezt az órát, szóval szól a New Religion.

0: többi pali.
1: Fehér Krisztián és Burai közös a gyerek kislány, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és már itt is vagyok a mai horoszkóppal, szóval nézzük, hogy mit ígérnek a csillagok. Kos, ma gyors döntéseket kell hoznod, de az ösztöneid most kivételesen pontosak lesznek. Bika, egy apró gesztus sokkal többet jelent valakinek, mint hinnéd, este kellemes meglepetés várhat. Ikrek, tele leszel ötletekkel, de ne akarj mindent egyszerre megvalósítani, egy beszélgetés inspiráló fordulatot hoz. Rák, érdemes majd kicsit lassítani, a nyugalom most többet ér, mint a kapkodás. Oroszlán, a figyelem középpontjába kerülhetsz, még akkor is, ha nem keresed. Használd okosan ezt az energiát. Szűz, rendet teremthetsz egy régóta húzódó ügyben, a részletek ma különösen fontosak lesznek. Jön hamarosan a többi horoszkóp előrejelzése is, viszont

Joe Stone és a Four of Diamonds közöse a Superstar, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, én pedig már itt is vagyok a többi horoszkóp előrejelzésével. Mérleg, valaki tanácsot kérhet tőled, és meglepően jó meglátásod lesz. A harmónia ma könnyebben megteremthető. Skorpió, intenzív nap lehet, de most a szenvedélyed előnyödre válik, ne félj kimondani, amit érzel. Nyilas, egy spontán ötlet izgalmas lehetőséget nyithat meg, a humorod sok feszültséget old fel. Bak, kitartásod végre kezd eredményt hozni, ma különösen fontos lehet egy régi kapcsolat ápolása. Vízöntő, szokatlan helyzetben találhatod magad, de pont ettől lesz érdekes a napod, légy nyitott az újra. Halak, az intuíciód ma erősebb lesz a logikánál, egy kreatív pillanat sok örömet hozhat. Ezt ígérik nekünk tehát mára a csillagok, én pedig a legjobb slágereket, szóval megyünk tovább a Gringo Starral, szól a télen, nyáron, nyár.

0: szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

0: A földnek eressetek.
1: Molnár Tamás és Filó közösen holnaptól Hesztalt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig most visszaevezünk a tengeren túlra, Benson Boone-tól szól a Mr. Electric Blue.

szeretni kell. Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Julitól szólt, azt szeretni kell. És bizony hamarosan elérünk az óra végéhez, utána pedig tiétek lesz a főszerep. Kérhettek tőlem dalt, vagy küldhettek rajtam keresztül üzenetet a 0620 97 8 95 5-ös számra. Akár már most is bombázhattok vele. Megyünk most tovább Félix Karttal és Fion közösével, ez pedig nem más, mint a

Inna és Rompol közöse az Up, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Én pedig most egy pár perc szünetet fogok tartani, de addig is természetesen várom a dalkéréseiteket a 0620978985-ös számon. SMS és Viber üzenet jöhet, meg természetesen Messengeren is elértek. Most pedig jön Pisti a hírekkel, információkkal, a következő óra pedig ezzel a dallal fog indulni.

0: A tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Utazz vissza az időben második Rákóczi Ferenc nyomában. Május 30-án különleges emléktúrára hív az Esztergom barátainak egyesülete. Autóbuszos kirándulás Esztergomból Sárospatakra, Borsiba és Kassára. Fedezd fel a Sárospataki várat, a Borsi Rákóczi kastélyt, Kassán a Rodostói házat, a Szent Erzsébet dómot és a Rákóczi kriptát. Részvételi díj 23.800 forint, diákoknak 21.800 forint. Jelentkezés e-mailben a koditek.pal@gmail.com címen, vagy telefonon a 0670 391 9992-es számon. Tisztelegjünk együtt a 350 éve született fejedelem emléke előtt.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 9 óra, jó reggelt kívánok. Személyesen vezette körbe a Karmelitában a sajtó munkatársait a miniszterelnök. Járda felújítás lesz Esztergomban. Először választottak nőt a horvát legfelsőbb bíróság élére. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt. Köböl Anita kormányszóvívő arról beszélt, hogy a bejáráson részt vett Papp Gábor, a várkapitányság kulturális és turisztikai igazgatója, Kisherjett a történész, valamint Pósvai Gábor belügyminiszter, akik egyebek mellett a terület korábbi hasznosításáról és a korábbi történelmi épületek múltjáról beszéltek a bejáráson. A horvát parlament pénteken Mirta Maticsot választotta a legfelsőbb bíróság elnökévé, ezzel először került nő a legmagasabb horvát bírói testület élére. A horvát sajtó beszámolója szerint a 151 fős parlament 120 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett hagyta jóvá Matic kinevezését. A jelöltet Zoran Milanovic államfő terjesztette a parlament elé, mivel a horvát alkotmányos rend szerint a köztársasági elnök jogosult javaslatot tenni a legfelsőbb bíróság elnökének személyére. Matic jelenleg a horvát kereskedelmi fellebbviteli bíróság bírája, korábban elsőfokú kereskedelmi bíróságon dolgozott. Esztergomban az Arany János utcán baloldali járda felújítási munkálatokra kerül sor, a Kossuth Lajos utca és a Simor János utca közötti szakaszon. A beruházással kapcsolatban helyszíni lakossági fórumot tartanak, amelyre az érintett lakosságot várják május 18-án hétfőn 16 órára a Simor János utca Arany János utca sarkára, ezt közölte Esztergom a honlapján. És végezetül sport, az NB3 északnyugati csoportjában Komárom-Esztergomi rangadót rendeznek. A Dorog otthonában vendégeskedik a Komárom. A két csapat találkozója gólgazdag és rendkívül szoros összecsapásnak ígérkezik. A két klub az októberi közönség szórakoztató találkozójukon például 3-3-as döntetlent ért el. A Komáromi labdarúgó csapat a találkozón szinte végig vezetett. Ula Boldizsár először az 57. percben tudott szépíteni, majd a 81. percben állította be a 3-3 végeredményt. A mérkőzést ma 17 órától rendezik.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délután még lehetnek felhősebb időszakok, de egyre inkább a napos részek kerülnek túlsúlyba. Hétfőre stabilabb, többnyire száraz időkör vonalazódik kevés felhővel és kellemes tavaszi hőérzettel.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, Pisti, köszi a híreket. Innentől kezdve most már tiétek a főszerep, szóval kérhettek dalt, vagy küldhettek rajtam keresztül üzenetet. Ezt pedig megtehetitek a 0620 978 978 5-ös számon. Amíg jönnek az üzenetek, addig hozom a legjobb slágereket. Indulunk Lengyel Johannával, szól a Rise.

Lácz Gergő és a Valami után megyünk tovább egy újabb magyar dallal, hiszen elérkeztünk az első kéréshez. Éva mama és Józsi papa szeretné küldeni unokáinak, Mirának és Dórának születésnapja alkalmából a Bagosi Brothers-től a Balatont. Már szól is a dal, és természetesen mi is boldog születésnapot kívánunk nekik.

Purple Disco Machine és Jake Shears közöse a Fire and Ice, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig itt egy üzenet, méghozzá Barni, aki azt üzeni Andinak, hogy várja este. A dal pedig, amivel tovább megyünk, nem más, mint Tate McRae.

0: Christina Aguilera és a Genie in the Bottle elszólt 1999-ből itt a Forrás Rádióban. Na, meg most szólni fog a Buenos Morgan visszatekintő. Kitty, Roland és Ádi beszélgettek az alternatív személyiségekről. Mutatom.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Nekünk is lehetnének alternatív személyiségeink, és ez a lány nem választhatta meg, hogy kik és mik legyenek a személyiségei. Én hoztam lehetőségeket. Mindegyiket valamelyikünknek hármunk közül ki kell választania, mint egy plusz alternatív személyiség. Tényleg csak egy fiktív gondolatkísérlet. Próbáljunk arra felé haladni, hogy a legkevésbé legyen nekünk ez rossz, hogy a leginkább be tudjuk építeni így a hétköznapokba, és ne nézzetek ránk furcsán, hogyha megjelenünk ezzel a Forrás Rádióban. Hozok ilyeneket, és nézzük meg, hogy kire illik a legjobban a következő. Tehát, van egy olyan személyiségünk, hogy Zsolti, 44 éves, összeesküvés elmélet hívő, mindenre azt mondja, hogy na, ez sem véletlenül titkolták el. Lesz Kitty?
3: Lehetek ezért, ráadásul tudni kell, hogyha fiú lettem volna, én Zsolti lettem volna, ugyan. Én ezt akkor
4: megtaláltuk Kittynek
2: hát, Kitty, szerintem ez nem véletlen, hogy ezt hoztam.
3: Tehát, aha, igen.
2: Lehet, hogy van-e mögött valami.
3: Ez sem véletlen, igen, ráéreztél.
2: Jó, Brigi 19, TikTok függő, minden mondat végén azt kérdezi, hogy amúgy ezt vesszük videóra is? Megvan?
3: Szerintem Roland.
4: Én leszek Brigi 19?
3: Igen.
4: Gyerekek, erős.
2: Akkor ez nekem marad? Kálmán bácsi 72. Minden modern dolgot utál. Ez nem annyira igaz.
3: Az én.
2: De titokban egész nap facebookozik.
3: Az én.
4: Az, de ez akkor a Kitty. Kitty a Zsolti meg a Kálmán bácsi egyben.
2: Az milyen, amikor hirtelen Zsoltiból átvált Kálmán bácsiban, nem? Titokban így beül és facebookozik a sarokban.
4: Az még hagyjál, de amikor belőlem hirtelen Brigi 19 lesz, gyerekek. Na.
3: Ez tetszik, találjunk már neked is.
4: Nyomom magamra a beauty filtereket.
2: Kicsit föltűröd a pólódat, hogy ilyen hasgeppes legyen, hogy ilyen haspólos legyen, hogy így legyen a helyzet. Jó, itt van Kevin, 16 éves, gamer személyiség, és igazából energiatallérban számol mindent. Ez a reggel kb. 40 HP-t adott.
3: Ezt a
4: Vagy a Lackó. Ja. Inkább szerintem.
2: Hány HP-s a reggeled? Marika néni 63. Mindenkit etetni akar. És mindig van nála egy doboz rántott hús.
4: Ez a Niki. Szerintem.
3: Ja, igen.
2: Jó, de nála íze is van, állat is van otthon. Én rád raknám. Tehát én téged tudlak úgy elképzelni, hogy bejössz reggel egy ilyen kis rántott húsos akármivel, ott a fejeden a kendő, és egyik nap még Brigi 19 volt el, és videózni akartál minden, másik nap már nyomod elénk a rántott húst.
4: Te nagyon perverz állat vagy.
3: Imádom.
1: Buenos Morgan, minden

Manuel és a Valmar közösre a hajnalokig, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A következő üzenet pedig Vikié, aki azt írja, hogy új fejezetet kezd az életében, ezért szeretné kérni saját magának Miley Cyrustól a Flowers-t, meg persze mindenkinek, aki szereti. Indul is a dal!

Ricky, a Sai és a Digital Farm Animals közöse a Don't Play szólt itt a Forrás Rádióban. Én pedig továbbra is várom természetesen az üzeneteiteket és dalkéréseiteket, szóval írjatok nyugodtan 0620 978 98 5-ös, SMS és Viber üzenet is jöhet, de természetesen Messengeren is elértek. Most ellépek egy pár perc szünetre, amíg Pisti elmondja a híreket, információkat, utána pedig jövök vissza, a következő óra pedig ezzel a dallal indul.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket. Sikeresen teljesítették első évüket az elektromos buszok a komáromi helyi közlekedésben. Tömegtüntetések kezdődtek Londonban. A labdarúgó NB1 bajnoka Győri Eto. Ezek a Forrás Rádió hírei. Hozom a részleteket a mikrofonnál Szabó István. Sikeresen teljesítette első évét Komárom helyi közlekedésében az a két tisztán elektromos meghajtású Ikarus 120E autóbusz, amelyet a MÁV csoport 2025 áprilisának végén állított forgalomba a zöld busz program keretében, tájékoztatta a MÁV csoport az MTI-t. A közlemény szerint az elektromos buszok az elmúlt egy évben több mint 100 ezer kilométert tettek meg a városban, és mintegy 82 tonna széndioxid kibocsátást váltottak ki, ami 1200 átlagos méret lombos fa éves széndioxid megkötésének felel meg. A járművek Komárom mind a 4 helyi autóbuszvonalán közlekednek, emellett esténként az almásfűzítő Komárom Ács helyközi vonalon is teljesítenek járatot. Több tízezre szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek szombaton Londonban, példátlan rendőri készültség mellett. Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája. Célja állítása szerint országának visszaszerzése az idegenektől. Az asszály az öreg tóvizét sem kíméli. Molnár András, az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a jelenlegi vízhiány még nem érte el azt a szintet, amely miatt korlátozásokat kellene bevezetni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hosszabb távú csapadékhiány esetében ez változhat. Ha a vízgyűjtőn tartósan nem hullik csapadék, és a vízfolyások vízhozama olyan mértékben lecsökken, hogy az akár az élővizek ökológiai állapotát vagy jelentős gazdasági értékeket veszélyeztetne, akkor aszálykár elhárítási készültséget lehet elrendelni, magyarázta a szakember. A korlátozások célja elsősorban az lenne, hogy biztosítsák az ökológiai vízmennyiséget és megvédjék a kiemelten fontos vízhasználatokat. Az öreg tó esetében például a vízminőség romlása a tóban található jelentős halállományt is veszélyeztetné. És végezetül sport, az Eto FC Győr nyerte a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os kiírását, miután a 33. utolsó forduló szombati játéknapján 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az Etónak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. Története során 5-5-ször lett bajnok a Győr.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délutántól több felé megnövekszik a komoly felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn is maradhat a labilisabb légkör, így időnként még mindig számítani lehet rövid, de intenzív csapadékócokra.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délelőttöt mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi a híreket. Nyugodtan bombázzatok továbbra is dalkérésekkel meg üzenetekkel, azért vagyok itt, hogy teljesítsem ezeket. 0620-97-8-97-85-ös. A folytatásban pedig most, ahogy ígértem, megyünk tovább Adam Porsche Drive és Malahi közösével. Ez a Move.

A BSV és a Bialexus a Slap, Lidokain, ez volt itt a Forrás Rádióban. A következő kérés pedig Csabié. Azt írja, hogy egy friss pörgős zenét keres, a címe Loco Loco, egy hölgy énekli. Csak megjegyzem, ez zenefelismerő sem ismeri fel. Ezt a dalt szeretném kérni, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, bár csak még most kezdtem. Legyen szép vasárnapot. Hát Csabi, megtaláltam ezt a dalt, és neked is legyen szép vasárnapod. Indul Cordo és Renier Zonnevált közöse a Loco

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Milo és Florence Arman közösét hallhattátok, ez volt a Castaways. Most pedig jön Zsófi kérése, aki a barátjának Ákosnak szeretné küldeni The Weeknd-től a Blinding Lights című dalát. Úgyhogy ezzel indulunk.

0: Brigád és Klubs közöse a Signers, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Meg most szólni fog a Buenos Morgan visszatekintő, szóval belehallgatunk abba, hogy a hét elején Kitty, Roland és Ádi miről beszélgettek.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van velünk a csodálatos Kitty.
3: Szia!
4: Jó reggelt! Köszönöm szépen, Roland, ezt a szépet.
3: Aki szemét sem ráncolt, amikor kiderült, hogy Roland igazából tolvaj.
2: Nem vagyok tolvaj.
3: De mondd már eladásba is, hogyha nem vagy az.
2: Ja,
3: de
2: már csak tegnap vettem egy helyen kettő nadrágot, kifele becsipogtunk, de kifizettük. Ha visszanézik, kamerán látszik.
3: De ez nem számít, ha utólag fizetett ki, mikor szólnak.
4: De egyébként ez olyan para szokott lenni, nem? Hogy tudod, hogy kifizetted, de borzasztó, amikor megszólal.
2: De aztán nem is jött senki, tehát hogy szerintem nem érdekelte őket, hogy látták, hogy tényleg kifizettük.
3: Hallod, itt mondom,
2: fejem van.
3: Egyébként minden ruhatolvajnak tiszteletem a kitartásáért. Tehát, hogy, mert hogy én hoztam már ki csomószor úgy ruhát, hogy kifizettem ugyan, de rajta hagyták a csipogót. Uh-huh. És próbáltam otthon leszedni, az valami brutál nehéz. Tehát harapófogó, kalapács, minden szutyok kell hozzá.
4: Én attól szoktam félni, hogy nem eltépi szét nagyon a
3: volt
4: anyagot.
3: Olyan, amit szét is szedett, uh-huh. Igen, mert valami őrület, de nem a csipogó tépi szét, hanem miközben feszíted azokkal a harapófogókkal, akkor rontod el az egészet.
2: De az nem jutott eszedbe, Ádi, hogy visszaviszed a boltban. Van blokkod, kifizetted, megvetted rendesen, úgy, mint én, hangsúlyozom, és leszedik neked, mondjuk relatíve könnyen és szakszerűbben, mint ahogy te otthon tennéd?
3: De erre még szánnál időt. Meg amikor reggel rájössz, hogy azt a kislányunknak valami ünnepére vettük, és akkor föl kell vennie aznap, hát akkor már csak nem. Az meg ciki, hogyha csipogóval sétál.
2: Mondjuk az tényleg elég hülyén néz ki.
3: Mert könnyen megtalálni, ha elkeveredik, nem?
2: Ha megpróbálnak kiszökni, tudod, akkor egyből megvan becsipog.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I és Roland és Rédl Ádám. Ha ez a sláger egy desszert lenne, már háromszor repetáztál volna. Forrás Rádió. Mindig.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.

Ács és a Santi közös a Baby, elszólt itt a Forrás Rádióban. A következő kérés pedig Péteré, aki Komáromból írt nekünk. Egy Michael Jackson számot szeretne kérni a főzés mellé, és küldi mindenkinek, aki szereti. No meg azt is megírta, hogy nagyon jó a mozifilm, ajánlja az egész csapatnak. Igen, nálam biztosan tervben van, hogy megnézem. Na de most jöjjön Michael Jackson és a Hollywood.

Sam Smith és Kim Petras közösével az Unholy-val fog zárulni ez az óra. Most átadom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat. A következő órában pedig majd Astic, Pitbull és Gabri Ponte közösével fogunk tovább menni. Mutatom, hogy melyik dalról van szó.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kertigépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését, szavaló verseny volt Tatán. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Szabó István, és ezek a Forrás Rádió hírei. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta, a végkielégítés összege körülbelül 38 millió forint. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálati helye, az esztergomi kirendeltsége, valamint a kisbéri, komáromi, tatai NAV ablakok a megszokottól eltérően a bevallási határidők miatt május 19-én kedden is nyitva tartanak. A központi ügyfélszolgálat 8.30-tól 18 óráig, az esztergomi kirendeltség 8 órától 12 óráig, majd 13 órától 15 óráig, a kormányablakokban kihelyezett ügyfélszolgálatok pedig reggel 8-tól délután 2 óráig várják az ügyfeleket. Az oroszlányi kormányhivatal ügyfélszolgálata zárva lesz. Sok éves hagyományt folytatva a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár idén is meghirdette a Madarak és Fák napja alkalmából életre hívott szavaló versenyét. Az alsó tagozatos diákoknak szóló megmérettetésre ezúttal olyan verset vagy versrészletet hozhattak el a gyerekek, amelyekben erdei állatok szerepelnek. A tatai térség általános iskoláiból összesen mintegy 67 alsó tagozatos diák jelentkezett. Az első helyezettek Jánoska Adéla Talentum iskolából és Baranyi Lia a baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolából. És végezetül sport, szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó Fizligában szereplő Paksi FC vezető edzőjével, így a következő szezonban is ő irányíthatja a Tolna vármegyei együttest. A Paksi Egyesület honlapjára felkerült közleményben jelezték, Bognár szerződése júniusban járt volna le, ezt a megállapodást oldották meg most egy évvel. A közlemény szerint a 64 éves szakember eddig 213 mérkőzésen ült a Paksi kispadon, ezekből 108-at győzelemmel zárt, 44 alkalommal végzett döntetlenre a csapattal, és 61 vereséget szenvedett.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délután még lehetnek felhősebb időszakok, de egyre inkább a napos részek kerülnek túlsúlyba. Hétfőre stabilabb, többnyire száraz időkörvonalazódik kevés felhővel és kellemes tavaszi hőérzettel.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Már csak 2 óránk van együtt hátra, ami azt jelenti, hogy ennyi időtök van tőlem dart kérni, vagy esetleg rajtam keresztül üzenni. Ezt pedig továbbra is a 0620-9478-95-ös számon tudjátok megtenni. Most pedig indul az óra, Astig, Pitbull és Gabri Ponte közösével.

Dr. Béres és Radics Gigi közöse a Dilemma, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A következő üzenetnek ugyan nincs aláírója, de szerintem a címzett az magára fog ismerni. Kalinak szeretném küldeni Lady Gagától az Abrakadabra című számot, csak hogy jobban menjen a munka. Nos, kitartást a munka.

0: Crash Adams és a New Heart után itt a Forrás Rádióban Máté kérése fog következni, aki a haveroknak küldi Jude Law-tól a Sötét című dalát.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkisebb

0: Ice Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: iránykomárom.hu. Tavasszal is tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu. Minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu. Kattints rá, Komárom. Határtalanul jó.
3: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élő zene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem

0: Peggy Goo és az It Goes Like Na Na Na elszólt itt a Forrás Rádióban. No meg a folytatásban jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő, Kitty, Roland és Ádi. Ezen a héten beszélgettek az amerikai elnökről is, mutatom, hogy miről volt szó.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Egy hazai kedvencet hallottunk, csak úgy megjegyezném, zárójelben.
3: Csak úgy. 15 ezerszer elmondtad.
2: Igen. De ennyi forint. Jó fej lenni.
3: Ennyi forint múlhat milyen dolgokon.
2: Igen. Na, ugye? Meg egyébként találtok egy klassz kreatívot. Valami magból sláger van ráírva így a Facebookon.
3: Maghasadás.
2: Az
3: annyi mindent. Igen, a Forrás Rádió magömlése az ilyen fura hangzik, de jó játék, nézzetek utána.
2: Így mindenképpen érdemes csekkolni. Lesz a koktélban is, meg a délutáni csúcsban is.
3: Viszont most foglalkozzunk egy kicsit az amerikai elnökkel, akiről kiderült, hogy egy igazi vitatigris, Donald Trumpról fogunk beszélgetni. Képzétek el, hajmeresztő étrendre esküszik, és erről megtaláltam egy cikket, ahol ezt kifejti, és hát elmondja, hogy mit eszik ő napi szinten, és hogy ez egyébként az ő egészségét az hát erősíti, mert hogy ezekben a gyors éttermi kajákban, ezekben annyira komoly feltételeknek kell megfelelni, egészségügy, ANTS, mit tudom én, mi van Amerikában, hogy ezek nem lehetnek rosszak. És képzeljétek el, már régóta beszélt erről, de most kiterült, kitudodott, hogy mi az ő menüje. A bajnokok reggel nem, igazából vacsorája, mert ő ezt minden este benyomja. Két, hát igazából Fish Mac, milyen halas hamburger, nálunk pont ez nincsen Magyarországon, két Big Mac, csokoládés turmix.
4: Úristen.
3: Ez nagyjából 2430 kalória és 111 gram zsír, és ez nem egyszer egy héten, neki ez a vacsorája.
2: Nem lehet, hogy azt hiszi a Trump, hogy a Mac-it róla nevezték el?
3: Én nem tudom, de
2: az mindez, Donald, nem az a Donald.
3: Azért ad az egészségnek is egy pofon, mert mindez elfogyaszt 12 diétás kólát per nap.
4: De ne idegesíts.
2: Na jó, de azt tudjuk.
3: Az jó, az egészséges.
2: Hogy az megöli ő szerinte legalábbis a rákos sejteket.
3: Uh-huh. Igen, mert ugye a fűnek is árt, akkor biztos a rákot is megöli bennünk. Ennyi erővel ihatna sósavat. Tehát, hogy az is kinyírja a rákot.
4: De az orvosát megkérdezném, hogy ugyan ez a véleményed.
3: De várjál, ma még tovább, mondja nyugodtan.
2: Én csak annyit akartam mondani, hogy én bemutatnám őket egymásnak a Sobert Norbival.
3: Nincs vége. Azt hinnéd, hogy ennél lejjebb nem tudunk menni, de tudunk. Persze, hogy tudunk. Itt van a Republikánus Nemzeti Bizottság egykori vezetője, aki elmondta, hogy egyébként hasonló mennyiségeket evett a kampány során is. Ott is megvolt ez a halburger, a sült krumpli, a sajtos McRoyal és a Big Mac egymás után. És azt mondja, hogy az ő egészségügyi állapota teljesen jó, de a környezetében megállapították, hogy már azért több kérdőjel felmerül, mert egyes beszámolók szerint gyakran elalszik a megbeszéléseken, és rendszeresen jelennek meg zúzódások a kezén.
4: Jézusom.
2: Egyébként az utóbbiról én is láttam cikkeket, és ott találgatták, hogy ezeknek mi lehet az oka. Hát az, hogy ilyen megbeszéléseken elalszik, figyelj, azokon lehet, hogy én is elaludnék, mert amilyen izgalmasak lehetnek, gyanítom.
3: De ez eddig Bidennek volt a védjegye.
4: Igen.
2: Jó, bármikor bárha elaludt, ezt tudtuk. Nem, de gyerekek, tehát, hogy én elhiszem, hogy hát amerikai. Tudjuk jól, hogy azért Amerikában úgy étkeznek, ahogy. De nem biztos, hogy ezt azért feltétlenül ilyen szinten kellene propagálni, mert ő szerintem nem gondolja végig ezeket a dolgokat. Ő látja a világot valahogy, és ezt ő így bátran elmondja.
3: Meg őszinte, tehát ez tényleg így van. Tehát nem szépít rajta, nem változtat rajta, hanem megteszi, amit megtehet egy elnök. És hogyha bárki belekötne, hogy de ez így nem egészséges, hát miért ne vihetne be 2500 kalóriát vacsorára, hogyha fontos neki a mozgás? És erről is kifejtette a véleményét, saját bevallása szerint napi egy percet edz, ha ideje engedi.
2: Viszont szokott golfozni, ott meg sokat sétált.
4: És abban mi fér bele?
2: Nem tudom.
4: Egy négy ütemű feküdelme?
3: Igen, itt mondták, hogy valószínűleg nagy túrákat tud teljesíteni, mert hogy a golfban sokat sétál, és gyakran nem használ golfkocsit.
2: Amúgy ott tényleg lehet sokat sétálni, tehát hogy az egy ilyen kisebb kardioedzésnek megteszi, mondjuk a napi egy perc, az hát tudjuk jó, hogy sok férfinak sok mindenre elég, de hogy így nem feltétlenül testmozgásilag nem feltétlenül elegendő, bár még mindig egy perccel felülmúlja a Tomit, ami grafikusunkat, aki ugye napi 5 percet edz fejben.
3: Ő fejben edz, elképzeli a dolgokat, mert múltkor is megkérdeztem, hogy hány felülésnél tartasz, hogy a hótesó. De gondoljatok bele, egy perc testmozgásban mi fér bele? Tehát be kell melegíteni, le kell vezetni, a kettő között gyakorlat, átmozgatni mindent. Hogy nézhet ki, mert ő ezt komolyan mondja, tehát ahogyan a hamburgert is, azt is, hogy na most van egy percem, azt edzésre szánom.
2: Ő nem melegítve, tehát neki nincs szüksége. Így van.
3: És ez milyen, ez ilyen karkörzés volt ez, amit sose tudtam, amikor a két különböző irányba kellett a két kart körözni, ilyenek?
2: Hát azt lehet, hogy ő se tudja.
3: Vagy indián ugrál a fehérházban?
2: Na azt el tudom képzelni, látod. Az vicces lehet.
4: Azt megnézném, ahogy lobogna az a 300 hajó ott fent.
2: Indián szögdelésbe körben megy a fehérházban.
3: Igen. Milyen jó lehet itt egészségügyi miniszternek?
4: Vagy egy
3: szobabicikli? Egy perc?
2: Hát vagy egy
4: futópad. Gyorsan.
2: Igen.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. A dallamtapadás garantált. Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

Johnny Cash, a How Do I Love You, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok, teljesítem még mindig a kéréseiteket, még egy másfél órán keresztül nagyjából. Itt van például a következő, amit Évi kért, a halott pénzzel szeretné meghallgatni a gyerekeket, és küldi mindenkinek, aki szereti.

Újabb óra végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy jön Szabó István a hírekkel, információkkal, utána pedig majd jövök vissza, és teljesítem a dalkéréseiteket. Hogyha elkülditek a 0620-97-8-97-85-ös számra, SMS és Viber üzenet jöhet, de természetesen továbbra is elértek Messengeren is, ha az könnyebb. Most tehát akkor jön Pisti a hírekkel, a következő órát pedig ez a dal indítja majd.

0: túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz déli 12 óra, szép napot kívánok. Személyesen vezette körbe a Karmelitában a sajtó munkatársait a miniszterelnök. Járda felújítás lesz Esztergomban. Először választottak nőt a horvát legfelsőbb bíróság élére. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban, szombat délelőtt. Köböl Anita kormányszóvívő arról beszélt, hogy a bejáráson részt vett Pap Gábor, a várkapitányság kulturális és turisztikai igazgatója, kiserjedt a történész, valamint Pósvai Gábor belügyminiszter, akik egyebek mellett a terület korábbi hasznosításáról és a korábbi történelmi épületek múltjáról beszéltek a bejáráson. A horvát parlament pénteken Mirta Maticsot választotta a legfelsőbb bíróság elnökévé, ezzel először került nő a legmagasabb horvát bírói testület élére. A horvát sajtó beszámolója szerint a 151 fős parlament 120 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett hagyta jóvá Matic kinevezését. A jelöltet Zorán Milanovic államfő terjesztette a parlament elé, mivel a horvát alkotmányos rend szerint a köztársasági elnök jogosult javaslatot tenni a legfelsőbb bíróság elnökének személyére. Matic jelenleg a horvát kereskedelmi fellebbviteli bíróság bírája, korábban elsőfokú kereskedelmi bíróságon dolgozott. Esztergomban az Arany János utcán baloldali járda felújítási munkálatokra kerül sor, a Kossuth Lajos utca és a Simor János utca közötti szakaszon. A beruházással kapcsolatban helyszíni lakossági fórumot tartanak, amelyre az érintett lakosságot várják május 18-án hétfőn 16 órára a Simor János utca Arany János utca sarkára, ezt közölte Esztergom a honlapján. És végezetül sport, az NB3 északnyugati csoportjában Komárom-Esztergomi rangadót rendeznek. A Dorog otthonában vendégeskedik a Komárom. A két csapat találkozója gólgazdag és rendkívül szoros összecsapásnak ígérkezik. A két klub az októberi közönség szórakoztató találkozójukon például 3-3-as döntetlent ért el. A Komáromi labdarúgó csapat a találkozón szinte végig vezetett. Gula Boldizsár először az 57. percben tudott szépíteni, majd a 81. percben állította be a 3-3-as végeredményt. A mérkőzést ma 17 órától rendezik.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délutántól többfelé megnövekszik a komoly felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn is maradhat a labilisabb légkör, így időnként még mindig számítani lehet rövid, de intenzív csapadékócokra.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti, neked pedig köszi a híreket. Remélem, jól telik a délutánatok. Egy óra, már csak ennyi van hátra, hogy kérjetek tőlem egy dalt, vagy küldjetek rajtam keresztül üzenetet a 0620 978 985 ös számon, szóval ne hagyjátok ki. Declan J. Donovant ígértem, vele is indulunk, szól a Happy Without Me.

0: A Well Hello és a 17 után pedig megyünk is tovább Nóri kérésével, aki legjobb barátnőjének, Fanninak szeretné küldeni Dua Lipától a Levitating című dalát, ami már indul is.
1: I'm Dua Lipa.
2: Ez a

Tom Grennan és a Little Bit of Love, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Nézzük, akkor mi a következő üzenet. Sziasztok, Lea vagyok, és szeretném kérni a Blackpinktől a Jumpot. Küldeném a méhészetben dolgozóknak és mindenkinek, aki annyira szereti ezt a számot, mint én. Szép napot mindenkinek. Neked is szép napot kívánunk, szól is a dal.

0: Álvaro Soler és a mágia, ez szólt itt a Forrás Rádióban. No meg most szólni fog a Buenos Morgan visszatekintő is. Kitty, Ádi és Roland beszélgettek a szép sportolókról is, úgyhogy most ebbe fogunk belehallgatni.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Kitty pedig csatlakozott hozzánk, és közben csinos sportoló lányokat néz, de tényleg, ezt csak azért gondoltam kihangosítani, mert hogyha én csinálnám, akkor biztos, hogy egyből elmondanátok adásba, de most akkor mondjuk el, hogy most a Kitty nézegetett mindenféle csinos sportoló lányokat.
3: De csak azért, mert a cikk szembe jött velem.
4: Egyik héten turbékoló galambokhoz viszel ki, plusz semlit a mi az teraszra, hogy lásd őket, most meg sportolókat nézel.
3: Hát én továbbra is a férfiakat imádom.
2: Galampornó utána.
3: Igen.
2: A sportoló lányok, nagyon csinos magyar sportoló lányok vannak.
3: Igazából miattad néztem meg ezt a cikket.
4: Azt nem értem, miért nincsen a top 10-ben súlyemelő? Mik vannak? Milyen sportolók, milyen sportágak vannak?
3: Hát kajak,
4: kézi,
3: vívás,
2: úszó is
3: nem,
2: volt
3: ott. Ugye a Judit, a Curtisnek a párja, ugye ő kosárlabda, igen. Most tényleg ezt szeretnétek
4: hát valami? Csak, hogy mik a legszexibb sportok?
3: Ugye úszók vannak azért, Jakapus Zsuzsa, Kapás Boglárka, van itt sok minden.
2: Minden
3: kardvívó,
2: egyes.
3: Ugye a Szűsuca, aki
2: hát
3: mindenki kedvence.
2: Elmaradhatatlan egy ilyen válogatásból, igen.
3: Van magyar atléta, sprinter, hát ő is gyönyörű egyébként.
4: Persze.
3: De tényleg, hát a...
2: Én innen nem látom, én már elmúltam 40.
3: Na?
2: Ja, hát igen.
3: Ja, hát igen.
4: Sprinter, tehát ha bármi történik, hamar ott hagy.
2: Mire a kajakkenus, az meg lapátra tesz.
3: Jó.
2: Kérek elnézést. Hogyan szakítanak a magyar sportoló lányok, igen.
4: És minden sporthoz kitaláljuk, jó?
2: Uh-huh. Igen.
4: Van autóversenyzőnk, az kereket old.
2: Igen, esetleg kardérre hány a Szűcs utca.
4: Oké.
3: Én kérek elnézést mindenkitől így.
2: Jó, hozzuk inkább a napkérét, jó?
4: De várjál még annyit ezzel kapcsolatban, igen, gyorsan, hogy szerintetek ez imponál, vagy nem? Tehát, hogy egy sportoló nőnek, hogyha azzal emelik ki, hogy mennyire szép. Nyilván tök jó dolog, csak hogy szoktak ilyet mondani, hogy például a Szolnoki Petiéket a Bombonnál tökre zavarta az, hogy sok évig nem kaptak díjat, aztán egyszer fölhívták őket, és azt mondták, hogy ti vagytok a legjobban öltözött magyar popsztárok. Tehát, hogy őket ez zavarta.
2: Azért az jó, ha az embernek így elismerik a szakmai munkásságát.
4: Tehát, hogy vajon egy sportolónak ez derogál?
2: Szerintem jól esik, az a baj, ha csak így emelik ki, uh-huh, és rendre csak így emelik ki. Az viszont elhiszem, hogy egy idő után teher tud lenni. Engem is mindig zavar, amikor kiemelik, hogy mennyire jó képű vagyok.
4: Aha.
2: Ja, nem.
3: Hol is?
4: Hányszor van emiatt szomorú napod?
2: Ugye, látod, legalább nem ez fog depresszióban taszítani.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Rédl Ádám. Friss, ropogós és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió, mindig veled.

Matthew Koss és Matt Con közösre a Queen for a Day elszólt itt a Forrás Rádióban. Az utolsó dalkéréshez érkeztünk, ami nem másé lesz, mint Lászlóé, aki egy Depeche Mode dalt szeretne kérni. Hát nekünk sajnos a Question of Time az nincs meg, viszont megvan az I Feel Loved, úgyhogy remélem ennek is fogsz örülni.

0: Aztól szólt a Heat Waves itt a Forrás Rádióban, és bizony az én műsoridőmnek ez volt az utolsó dala, úgyhogy most elköszönök tőletek, de maradjatok velünk a folytatásban is. Jön Pisti a Komáromi Krónikával, utána pedig I. és Roland érkezik szokás szerint a Zicserrel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eddig itt voltatok velem, és ilyen aktívak voltatok. A mikrofon mögött Hit Taler Andreát hallottátok. További szép délutánt kívánok. Sziasztok!
1: Elhozzuk nektek a szombat esti

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.
5: Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
6: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok! Kőzerővel zajlanak a virágültetések Komárom városában. Második alkalommal nyerte el a komáromi Jókai Mór gimnázium az Ökoiskola címet. 5 érmet nyertek a Tempó karate első versenyzői a Sepsiszentgyörgyi Európa bajnokságon. Hozom a részleteket, ezek a komáromi krónika hírei. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Második alkalommal nyerte el a komáromi Jókai Mór gimnázium az Ökoiskola címet, egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Az ünnepélyes átadót a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumban tartották, írja a komárom.hu. Udvardiné dr. Mülenka Ferika, az iskola igazgatója elmondta, a cím 3 évre szól, amelyet a gimnáziumnak 2023 után ismét sikerült megszereznie. A fenntarthatóság, valamint a környezet és természetvédelem mindig fontos szerepet játszott az oktatásunkban. Hogy csak néhány példát említsek, hosszú évek óta folyamatosan ültetünk fákat az iskola kertben, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, valamint újrahasznosítás céljából az étolajat is. A diákokkal évente kétszer közösen takarítjuk az iskola környezetét, madárodukat gondozunk, részt veszünk a téli madáretetésben, emellett terep, gyakorlatokat, valamint erdei és vízi táborokat is szervezünk, foglalta össze az intézmény vezetője. Az iskola további célja, hogy a jövőben elnyerje az Állatbarát iskola címet is, számolt be Komárom városa honlapján. Kőzerővel zajlanak a virágültetések Komárom városában. Több mint 20 ezer virágültetése történik meg a napokban Komárom több pontján is. Az ültetést a Városgazda Kft. Munkatársai és önkéntes komáromiak végzik. 90. születésnapját ünnepelte Béres Elemérné Terike néni. Ebből az alkalommal köszöntötte őt dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere és Cita János alpolgármester is. Teri néni gyerekként átélte a felvidéki kitelepítést, majd visszaköltözve a szülőföld közelébe, Koppány Monostoron kezdtek új életet. Teri néni hűséges maradt munkahelyéhez is, hiszen mindvégig a Lengyárban dolgozott. Szerető családja, unokák, dédunokák veszik körül. És végezetül sport, 5 érmet nyertek a Tempó karate első versenyzői a Sepsiszentgyörgyi Európa bajnokságon. A komáromi karatésok bizonyították, hogy a kontinens élvonalához tartoznak. A Tempó karate első Komárom 2 fővel képviselte magát a kontinens tornán, ahol 3 ezüst és 2 bronzérmet nyertek versenyzői. Filip Imre, a komáromi karatésok mestere elégedetten értékelte ezt a kiváló teljesítményt, mert megszakítás nélkül 9. világversenyen jutottak döntőbe saját nevelésű versenyzői. Másrészt nagyon fiatalok még a saját korosztályukban is. A komáromi krónika híreit Szabó Istvántól hallhatták. További szép délutánt kívánok!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
7: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Zicser, a mikrofon mögött a következő 5 órában Ilyes Zsolant.

Véglegesek a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének időpontjai, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A MOL Tatabánya KC Ohrid párharc első mérkőzését május 24-én, vagyis jövő vasárnap rendezik a tatabányai multifunkcionális csarnokban délután 5 órás kezdettel. A visszavágóra május 31-én este 8 órától kerül sor az Észak-Macedón együttes otthonában.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves portékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Mulatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont, ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rika és a Galantis közös, ez volt a Hugd itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk, vasárnap délután pedig természetesen szokás szerint a sport játsza a főszerepet, így lesz ez egészen este 6 óráig, és persze nem hiányozhatnak a jobbnál jobb slágerek sem. A folytatásban már is Calvin Harris érkezik, ez a Blessing.

29. forduló küzdelmeit rendezik a labdarúgó MB3-ban a mai napon. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Megyénk csapatai közül ketten idegenben, egy pedig hazai pályán lép pályára. Délután 5 órától az Opus Tigás Tatabánya a Moson-Magyaróvár otthonában szerepel. A Komárom szintén 5 órás kezdettel az Eto Akadémiát fogadja, míg a Dorog este 6-tól Sopronba látogat. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Bizony-bizony vége az ittszer első órájának, négy viszont még hátra van. Én most néhány perc erejéig háttérbe vonulok, átadom a helyem, jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek, mégpedig Ellen Walker újdonságával, ez lesz az Eroína.

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra. Üdvözlöm Önöket! Sikeresen teljesítették első évüket az elektromos buszok a komáromi helyi közlekedésben. Tömegtüntetések kezdődtek Londonban. A labdarúgó NB1 bajnoka a Győri Eto. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok itt a mikrofon mögött. Sikeresen teljesítette első évét Komárom helyi közlekedésében az a 2 tisztán elektromos meghajtású Ikarus 120E autóbusz, amelyet a MÁV csoport 2025 áprilisának végén állított forgalomba a zöld busz program keretében, tájékoztatta a MÁV csoport az MTI-t. A közlemény szerint az elektromos buszok az elmúlt egy évben több mint 100 000 kilométert tettek meg a városban, és mintegy 82 tonna széndioxid kibocsátást váltottak ki, ami 1200 átlagos méret lombos fa éves széndioxid megkötésének felel meg. A járművek Komárom mind a 4 helyi autóbuszvonalán közlekednek, emellett esténként az Almásfűzítő Komárom Ács helyközi vonalon is teljesítenek járatot. Több tízezres szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek szombaton Londonban, példátlan rendőri készültség mellett. Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája. Célja állítása szerint országának visszaszerzése az idegenektől. Az asszály az öreg tóvizét sem kíméli. Molnár András, az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a jelenlegi vízhiány még nem érte el azt a szintet, amely miatt korlátozásokat kellene bevezetni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hosszabb távú csapadékhiány esetében ez változhat. Ha a vízgyűjtőn tartósan nem hullik csapadék, és a vízfolyások vízhozama olyan mértékben lecsökken, hogy az akár az élővizek ökológiai állapotát, vagy jelen gazdasági értékeket veszélyeztetne, akkor aszálykár elhárítási készültséget lehet elrendelni, magyarázta a szakember. A korlátozások célja elsősorban az lenne, hogy biztosítsák az ökológiai vízmennyiséget és megvédjék a kiemelten fontos vízhasználatokat. Az öreg tó esetében például a vízminőség romlása a tóban található jelentős halállományt is veszélyeztetné. És végezetű sport, az Eto FC Győr nyerte a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os kiírását, miután a 33. utolsó forduló szombati játéknapján 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. Orbé Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az Etónak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. Története során 5-5-ször lett bajnok a Győr.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délután még lehetnek felhősebb időszakok, de egyre inkább a napos részek kerülnek túlsúlyba. Hétfőre stabilabb, többnyire száraz időkörvonalazódik kevés felhővel és kellemes tavaszi hőérzettel.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Hello, drága forrás hallgatók! Ez itt még mindig a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ebben az órában kezdésként Ellen Walker érkezik. Tartsatok velem, a mikrofonnál I.S. Roland.

0: szálltam.
1: Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédekre megy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tulma rólam, de itt kusavrúsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét, elegem vanna. Basza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy átmaguknál nem tartanak, razziák.

A Precioso és a Havana, ezt hallottuk az elmúlt percekben itt a Forrás Rádióban, tudjátok jól, csak slágerek közt. A következő néhány percben egy igazi klasszikussal szágódunk már is tovább. Érkezik Camille Jones és a The Creeps.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori Brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
5: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluli

Szaúd-Arábiában köt ki Lewandowski. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Lengyel sajtóértesülések szerint hamarosan véget érhet a Robert Lewandowski barcelonai pályafutása. A lengyel futballista rendkívül jövedelmező ajánlatot kapott Szaúd-Arábiából, és állítólag már közel áll annak elfogadásához. Az Al-Hilal évi 90 millió eurós fizetést kínál a 37 éves támadónak.

A játékvezetőket hibáztatja Perez. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Nem kímélte a spanyol labdarúgó játékvezetőket Florentino Perez, a Real Madrid elnöke, aki keddi sajtótájékoztatóján kiemelte, regnálása alatt akár 14 bajnoki címet is szerezhetett volna a fővárosi csapat, ha a felét nem lopják el a játékvezetők. Legalábbis szerinte. A klubelnök nem kevesebbet állított, mint hogy a bírók mindig úgy fújnak Spanyolországban, ahogy azt az ősi rivális FC Barcelona érdeke megköveteli. Hát gyanítom, ezt azért a spanyol futball többi résztvevője egy picit másként látja, meg úgy nagyjából az európai futballszurkoló.

0: Vége az ICER második órájának, este 6-ig azonban még együtt rádiózhatunk. Sőt, 6 és 7 óra között is maradok veletek, csak akkor már közéleti magazinunk a Köztér keretében, és ne felejtjétek, hogy este 8-tól is a szokásos a menetrend, először jön majd a Light Session BRK-val 10-ig, majd pedig 10-től éjfélig a Lounge Session Norbert Fan Dale-lel. Na de ne rohanjunk ennyire előre, már is azt mutatom meg nektek, hogy mivel nyitjuk majd a következő órát, hozom nektek a Sophie and the Giant slágerét, ez lesz a Shut Up and Dance.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Bemutatja.
3: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
1: Mindenki hallja.
0: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
1: www.forrasradio.hu.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, üdvözlöm Önöket. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. Szavaló verseny volt Tatán. Szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel. Hozom a részleteket. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta, a végkielégítés összege körülbelül 38 millió forint. A NAV Komárom-Esztergom vármegyei adó- és vámigazgatóságának központi ügyfélszolgálati helye, az esztergomi kirendeltsége, valamint a kisbéri, komáromi, tatai NAV ablakok a megszokottól eltérően a bevallási határidők miatt május 19-én kedden is nyitva tartanak. A központi ügyfélszolgálat 8.30-tól 18 óráig, az esztergomi kirendeltség 8 órától 12 óráig, majd 13 órától 15 óráig, a kormányablakokban kihelyezett ügyfélszolgálatok pedig reggel 8-tól délután 2 óráig várják az ügyfeleket. Az oroszlányi kormányhivatal ügyfélszolgálata zárva lesz. Sok éves hagyományt folytatva a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár idén is meghirdette a Madarak és Fák napja alkalmából életre hívott szavaló versenyét. Az alsó tagozatos diákoknak szóló megmérettetésre ezúttal olyan verset vagy versrészletet hozhattak el a gyerekek, amelyekben erdei állatok szerepelnek. A tatai térség általános iskoláiból összesen mintegy 67 alsó tagozatos diák jelentkezett. Az első helyezettek Jánoska Adél a Talentum iskolából és Baranyi Lia a baji Szent István Német Nemzetiségi Általános Iskolából. És végezetül sport, szerződést hosszabbítottak Bognár Györggyel, a labdarúgó Fizligában szereplő Paksi FC vezető edzőjével, így a következő szezonban is ő irányíthatja a Tolna vármegyei együttest. A Paksi Egyesület honlapjára felkerült közleményben jelezték, Bognár szerződése júniusban járt volna le, ezt a megállapodást toldották meg most 1 évvel. A közlemény szerint a 64 éves szakember eddig 213 mérkőzésen ült a Paksi kispadon, ezekből 108-at győzelemmel zárt, 44 alkalommal végzett döntetlenre a csapattal, és 61 vereséget szenvedett.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délutántól többfelé megnövekszik a komoly felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn is maradhat a labilisabb légkör, így időnként még mindig számítani lehet rövid, de intenzív csapadékócokra.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: A lehető legszebb vasárnap délután kívánom nektek, sziasztok! Már is folytatódik a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ebben a 60 percben is a sportvilág aktualitásaival, és persze jobbnál jobb slágerekkel. Utóbbiak közül hozom már is elsőként a Sophie and the Giants dalát, ez a Shut Up and Dance. A mikrofon mögött még mindig Ilyes Soland.

0: Ez a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Hogy legyek én igazán gyengébb, arra feneked az én igazán.

Shakira, Madonna és a BTS lép fel az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő labdarúgó világbajnokság július 19-én esedékes döntőjének szünetében. Ez itt az Itzera Forrás Rádió sportmagazinja. A rövid koncert jótékony célokat is szolgál majd, ugyanis a közvetítésekből befolyó összegből 100 millió dollárt világszerte különféle futballképzésekre fordít a FIFA. A VB történelemben egyébként először kerül sor az NFL finálék.

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6

Egy igazi ilyen autóban bólogató sláger, ez a Drunk a The Cube Guys-tól, ezt hallhattátok az elmúlt percekben, a folytatásban pedig az elmúlt évek egyik hatalmas kedvencével robogunk tovább, érkezik már is Teddy Swims és a Bad Dreams itt az Itzerben.

Játékos mozgások jöhetnek a Juventus és a Real Madrid között. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Az olasz Tutto Sport úgy tudja, a Juventus három Real Madrid labdarúgót is szívesen látna soraiban, konkrétan a Brahim Diaz-t, Gonzalo Garcia-t, illetve David Alaba-t, míg a királyi gárda ezzel párhuzamosan Kenan Yildiz szerződtetésén töri a fejét. Az olasz lap szerint a Juve első számú célpontja egyébként a Manchester City középpályása Bernardo Silva lenne, aki az idény végén távozik csapatától, ezzel szabadon igazolhatóvá válik. Azonban a cikkben úgy fogalmaznak, a 31 éves portugál játékos szerződtetése inkább csak vágyálom a torinóiak számára.

Elképesztő módon rohan az idő, egy újabb 60 perces etapot zárunk a mai sportmagazinból, úgyhogy ismételten jönnek a legfrissebb hírek, információk, de már bekészítettem a következő óra nyitó slágerét. Félix Ján és a Cascada közös újdonsága lesz az. Ez a Boy You Turn Me.

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
5: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
6: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kapunyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ott Tali!
7: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
8: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
7: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4 óra, jó napot kívánok! Személyesen vezette körbe a Karmelitában a sajtó munkatársait a miniszterelnök, járda felújítás lesz Esztergomban. Először választottak nőt a horvát legfelsőbb bíróság élére. Hozom a részleteket, én Szabó István vagyok, ezek pedig a Forrás Rádió hírei. Személyesen vezette körbe a sajtómunkatársait Magyar Péter kormányfő a miniszterelnökség volt épületében, a Karmelita kolostorban szombat délelőtt. Köböl Anita kormányszóvívő arról beszélt, hogy a bejáráson részt vett Papp Gábor, a várkapitányság kulturális és turisztikai igazgatója, Kisherjett a történész, valamint Pósvai Gábor belügyminiszter, akik egyebek mellett a terület korábbi hasznosításáról és a korábbi történelmi épületek múltjáról beszéltek a bejáráson. A horvát parlament pénteken Mirta Maticot választotta a legfelsőbb bíróság elnökévé, ezzel először került nő a legmagasabb horvát bírói testület élére. A horvát sajtó beszámolója szerint a 151 fős parlament 120 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett hagyta jóvá Matic kinevezését. A jelöltet Zoran Milanovic államfő terjesztette a parlament elé, mivel a horvát alkotmányos rend szerint a köztársasági elnök jogosult javaslatot tenni a legfelsőbb bíróság elnökének személyére. Matic jelenleg a horvát kereskedelmi fellebbviteli bíróság bírája, korábban elsőfokú kereskedelmi bíróságon dolgozott. Esztergomban az Arany János utcán baloldali járda felújítási munkálatokra kerül sor, a Kossuth Lajos utca és a Simor János utca közötti szakaszon. A beruházással kapcsolatban helyszíni lakossági fórumot tartanak, amelyre az érintett lakosságot várják május 18-án hétfőn 16 órára a Simor János utca Arany János utca sarkára, ezt közölte Esztergom a honlapján. És végezetül sport, az NB3 északnyugati csoportjában Komárom-Esztergomi rangadót rendeznek. A Dorog otthonában vendégeskedik a Komárom. A két csapat találkozója gólgazdag és rendkívül szoros összecsapásnak ígérkezik. A két klub az októberi közönség szórakoztató találkozójukon például 3-3-as döntetlent ért el. A Komáromi labdarúgó csapat a találkozón szinte végig vezetett. Ula Boldizsár először az 57. percben tudott szépíteni, majd a 81. percben állította be a 3-3-as végeredményt. A mérkőzést ma 17 órától rendezik.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délután még lehetnek felhősebb időszakok, de egyre inkább a napos részek kerülnek túlsúlyba. Hétfőre stabilabb, többnyire száraz időkör vonalazódik kevés felhővel és kellemes tavaszi hőérzettel.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Bizony, ez még mindig a Zicser. Félix Szián és a Kaszkáda közös lágerével indítunk. Jön a Boy You Turn Me, a mikrofonnál Ijés Soland.

Messi keres a legtöbbet Észak-Amerikában. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A 8-szoros aranylabdás Lionel Messi 28 millió dollárt, vagyis átszámítva mintegy 8,5 milliárd forintot keres az Észak-Amerikai Profi Labdarúgó Liga aktuális idényében. A játékos szakszervezet kedden tette közzé a fizetési rangsort, amelyen az Inter Miami 38 éves argentin világbajnoka mögött a Los Angeles FC dél-koreai légiósa Son Heung-min áll a második helyen 11 millió dollárral. A bajnokság magyar játékosai közül a Toronto FC-ben szereplő Sallói Dániel 1,3 millió, míg a Columbus Crew középpályása gazdag Dániel 2,6 millió dolláros fizetésre jogosult ebben az évben.

A K-pop egyik legnépszerűbb képviselője. Ők a Stray Kids, ez volt a Csik Csik Boom, itt a Forrás Rádió zítszerében. Ne felejtjétek, ez itt még mindig a Sportmagazin egészen este 6 óráig a sportvilág aktualitásaival, és persze jobbnál jobb slágerekkel. A következő percekben például Ed Sheerannel, jön már is a The Fire.

Hamarosan útjára indul a labda az MB3-ban, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Labdarúgásról van szó, és az MB3 északnyugati csoportjának 29. fordulójáról. 5 órás kezdettel a Moson-Magyaróvár az Opus Tigás Tatabányát fogadja, a Komáron pedig az Eto Akadémiát látja vendégül. Természetesen a dorogiak is pályára lépnek, ők 6 órakor kezdenek Sopronban.

0: Már csak egy óránk maradt, legalábbis amit együtt tölthetünk a mai sportmagazin keretében, azt viszont alaposan megtömjük majd jobbnál jobb slágerekkel, és persze továbbra is hozom a sportvilág aktualitásait, de hogy zenei fronton, mivel kezdünk majd? Na figyeljetek, mert ezt már is mutatom.
1: Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
1: További részletek Kárnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
4: Ez reklám volt.

0: hírek a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, jó napot kívánok! Sikeresen teljesítették első évüket az elektromos buszok a komáromi helyi közlekedésben. Tömegtüntetések kezdődtek Londonban. A labdarúgó NB1 bajnoka a Győri Eto FC. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Szabó István. Ezek a Forrás Rádió hírei. Sikeresen teljesítette első évét Komárom helyi közlekedésében az a 2 tisztán elektromos meghajtású Ikarus 120E autóbusz, amelyet a MÁV csoport 2025 áprilisának végén állított forgalomba a zöld busz program keretében, tájékoztatta a MÁV csoport az MTI-t. A közlemény szerint az elektromos buszok az elmúlt egy évben több mint 100 ezer kilométert tettek meg a városban, és mintegy 82 tonna széndioxid kibocsátást váltottak ki, ami 1200 átlagos méret lombos fa éves széndioxid megkötésének felel meg. A járművek Komárom mind a 4 helyi autóbuszvonalán közlekednek, emellett esténként az almásfűzítő Komárom Ács helyközi vonalon is teljesítenek járatot. Több tízezre szélső jobboldali és palesztin párti tömegtüntetések kezdődtek szombaton Londonban, példátlan rendőri készültség mellett. Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélső jobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája. Célja állítása szerint országának visszaszerzése az idegenektől. Az asszály az öreg tóvizét sem kíméli. Molnár András, az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság tatai szakaszmérnökségének vezetője a kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a jelenlegi vízhiány még nem érte el azt a szintet, amely miatt korlátozásokat kellene bevezetni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hosszabb távú csapadékhiány esetében ez változhat. Ha a vízgyűjtőn tartósan nem hullik csapadék, és a vízfolyások vízhozama olyan mértékben lecsökken, hogy az akár az élővizek ökológiai állapotát vagy jelentős gazdasági értékeket veszélyeztetne, akkor aszálykár elhárítási készültséget lehet elrendelni, magyarázta a szakember. A korlátozások célja elsősorban az lenne, hogy biztosítsák az ökológiai vízmennyiséget és megvédjék a kiemelten fontos vízhasználatokat. Az öreg tó esetében például a vízminőség romlása a tóban található jelentős halállományt is veszélyeztetné. És végezetül sport, az Eto FC Győr nyerte a labdarúgó Fizliga 2025-2026-os kiírását, miután a 33. utolsó forduló szombati játéknapján 1-0-ra győzött a Kisvárda vendégeként. Borbély Balázs vezetőedző tanítványai 13 év szünet után szerezték meg a bajnoki címet az Etónak, amely így a Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz érdekelt, mégpedig az első fordulóban. A párharc első meccsét július 7-én vagy 8-án, a visszavágót pedig egy héttel később játsszák. Története során 5-5-ször lett bajnok a Győr.
0: Időjárás.
1: Vasárnap délutántól több felé megnövekszik a komoly felhőzet, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Hétfőn is maradhat a labilisabb légkör, így időnként még mindig számítani lehet rövid, de intenzív csapadékócokra.
0: Az időjárás jelentést a Carnet Ford Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. Időjárás jelentésünket támogatta a Lővér Pince Sopron termelői bor kimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Bizony, ez itt még mindig a Forrás Rádió sportmagazinja, a Zitzer egészen este 6 óráig. Ebben a 60 percben pedig egészen biztosan szót ejtünk majd a tatai paratriatlon világkupáról. Érdemes lesz tehát velünk tartani, hozok jobbnál jobb slágereket is. Tartsatok velem a mikrofonnál, és Soland. Are you?

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig

Martin Garrix és egy 2024-es kedvenc, ez volt a Told You So, itt a Forrás Rádióban. Mindig veled, mindig veletek vagyunk, a következő percekben pedig a Swedish House Mafia-tól hozok nektek egy hatalmas nagy slágert. 2022-ig ugrunk vissza az időben. Jön már is a Heaven Takes You Home.

Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután.

Ez bizony már klasszikus, Planet Funk és a Chase the Sun. Itt a Forrás Rádió zicserében egészen este 6-ig rádiózhatunk együtt, legalábbis a sportmagazin keretében. A folytatásban Nico Santos slágerét hozom el nektek. Pörögjön már is a Ray of Light.

Idén harmadik alkalommal rendezik Tatán a Paratriatlon világkupát. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A sportágban hazai viszonylatban először egy elit Európa kupa futammal is bővül a program. A szurkolók lett falon követhetik végig az eseményeket, az Eszterházi kastély kertje pedig egy komplex verseny központnak ad majd otthont, ami mindenki számára elérhető lesz. A nagyszabású eseményt július 18-án tartják.

Rádió. Hallgass minket online, bárhol is vagy. Forrás Rádió. Mindig veled.

Forrás Rádió. Kövess minket Facebookon, az Instagramon és a TikTokon is. TikTokon is. Hi, I'm Doji. Here's my anxiety. Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

0: Na hát kérem szépen, ennyi volt már az ittszer. Én viszont még nem búcsúzom tőletek, mert hogy maradok 6-tól 7-ig is jön ugyanis Köztér című közéleti magazinunk. Gyorsan felsorolom az esti menetrendet is, akkor is érdemes velünk tartani 8 és 10 között a Light Session BRK-val, majd pedig este 10-től éjfélig Lunch Session Norbert Fán déllel. Holnap reggel 6-tól pedig Rédl Ádámmal együtt a Buenos Morgennel keltünk majd titeket, és akkor egy picit egy kis kulisszatitok előre, a jövő héten végig kézilabdás játékunk lesz. A MOL Tatabánya KC Ohrid Európa Kupa döntőre nyerhettek majd velünk belépőket, összesen a hét során 5-ször 4 darab jegy talál gazdára, szóval érdemes lesz holnap is velünk ébredni. Na de, akkor még nem köszönök el, a sportmagazinnak ezennel vége, másodperceken belül indul a Köztér.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
1: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt. Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
2: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. május 17-én vasárnap, Illyés Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között az egészséges táplálkozásról, a Tata Pohara projektről, valamint a balesetmentes közlekedésről is. Tartsanak velünk, kezdődik a Köztér!
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: Megkezdődtek az új buszvárok telepítésének munkálatai Csolnok több pontján, számolt be róla a közösségi oldalán Csolnok község önkormányzata. A tájékoztatás szerint a fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósul meg. Az új buszvárok célja a közösségi közlekedést használók kényelmének növelése, valamint a településkép szépítése. A kivitelezés ideje alatt az önkormányzat arra kéri az utasokat, hogy fokozott óvatossággal használják az érintett megállókat a le- és felszállás során. A program részeként Piliscsév településen szintén megkezdődött az új buszvárok telepítése, számolt be a dorogimedence.hu. A beérkezett lakossági észrevételek alapján az Arany János utca, Kossuth Lajos utca és Simor János utca közötti szakaszán tervezett járdafelújítási munkálatokat átütemezik Esztergomban. A kivitelezés megkezdését megelőzően az önkormányzat lakossági fórumot tart, ahol az érintettek részletes tájékoztatást kapnak a beruházás ütemezéséről, valamint lehetőség nyílik a felmerülő kérdések és észrevételek megvitatására is. A munkálatok várható kezdési időpontja június vége. A lakossági fórumot május 18-án hétfőn 16 órakor tartják a Simor János utca, Arany János utca sarkán, közölte az esztergom.hu. Második alkalommal nyerte el a komáromi Jókai Mór gimnázium az ökoiskola címet egy sikeres pályázatnak köszönhetően. Az ünnepélyes átadót a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnáziumban tartották, írja a komárom.hu. Udvardiné dr. Müllenkamp Erika, az iskola igazgatója elmondta, a cím 3 évre szól, amelyet a gimnáziumnak 2023 után ismét sikerült megszereznie. A fenntarthatóság, valamint a környezet és természetvédelem mindig fontos szerepet játszott az oktatásunkban. A diákokkal évente 2-szer közösen takarítjuk az iskola környezetét, madárodukat gondozunk, részt veszünk a téli madáretetésben, emellett terepgyakorlatokat, valamint erdei és vízi táborokat is szervezünk, foglalta össze az intézményvezető. Az iskola további célja, hogy a jövőben elnyerje az állatbarát iskola címet is, számolt be Komárom városa honlapján. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to be to go over.

0: programajánló.
1: Május 18-án hétfőn 17 órakor Monteverdi és a Szerelem címmel tart előadást Bősze Ádám a Szerelmi Kalantúra részeként az Esztergomi Könyvtárban. Várják az érdeklődőket. Május 19-én kedden Méri Péter zongora estjére kerül sor a komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolában 18 órától. Az eseményen közreműködik Király Lugosi Veronika hegedűművész, a belépés díjtalan. A Múzeumi Világnap alkalmából az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és diákjainak koncertje lesz a Tatabányai Múzeumban. Az érdeklődőket május 20-án 17 órakor várják, a program ingyenes. Különleges képzőművészeti élmény várja az érdeklődőket Esztergomban, a Tárlak Szalonad otthont Német Valéria festmény kiállításának, amely május 20-a és 30-a között látogatható. Az Utazása természetben című tárlat a természetihlette alkotásokat mutatja be, amelyek színekben és formákban gazdag világon keresztül engednek betekintést a művész látásmódjába. A kiállítás ünnepélyes megnyitóját május 20-án szerdán 17 órakor tartják, amelyen professzor dr. Prokop Mária művész történész mond köszöntőt, a megnyitón verssel és a zenei közreműködéssel is készülnek a szervezők. A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa május 21-én csütörtökön 17 órai kezdettel a Nők a Magyar Irodalomban című vetített képes előadására várja az érdeklődőket, melyen az elmúlt évtizedek néhány jeles író költőnőjét mutatja be Kozmáné Gombkötő Hajnalka könyvtáros, helyszín Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Kamaraterem, a program ingyenes. Vidám, kötetlen hangulatú estére várják az érdeklődőket május 23-án Esztergomban, a Zakizugban, ahol karaoke partival készülnek a szervezők. A program május 23-án szombaton 21 órakor kezdődik, a belépés ingyenes.

0: Egészségünk, életmódunk.
1: Mozdulj oroszlány címmel rendeztek egészségnapot május 4-én a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár épületében. Az eseményen Kocsis Alexandra, világbajnok bikini fitness modellel beszélgettem az egészséges táplálkozásról.
2: Itt vagyunk egy nagyon-nagyon klassz egészségnapon oroszlányban. Köszöntünk Szandi, Kocsis Alexandra velem szemben. Toxinok a világban. Hát ez lesz az előadásod címe, amivel ugye az egész napos program megnyílik. Hát mondhatjuk azt gondolom, aki nyomon követi a te munkásságodat, hogy nálad egyfajta küldetés az egészség tudatosság. Ugye ez egy helytálló kifejezés, hogy számodra ez egy misszió?
3: Abszolút. Hát nagyon régóta a gyerekkorom óta ugye sportolok, de gyakorlatilag így, hogy mióta így az egészséges életmódban jobban benne vagyok, és ezt oktatom is. Azóta megmondhatjuk, hogy főleg, és így 2026-ra lett egy nagyon nagy küldetésem, hogy nagyon szeretném, hogy minél több egészséges család lehessen, és szerintem ezt leginkább az edukációval lehet elérni, megfogni, elindítani. Úgyhogy igen, ez egy óriási küldetés, nagyon nagy feladat, de szeretnék minél több helyre, minél több emberhez eljutni.
2: Mennyire vagyunk úgy összességében mi magyarok egészségtudatosak? Hogy mit látsz? És van-e különbség például a generációk között? Tehát például a fiatalabb mondjuk nyitottabbak erre?
3: Ez egy nagyon jó kérdés. Sajnos vannak azért hiányos dolgok, én azt gondolom, és ez annak is köszönhető, hogy nagyon nagy a marketing flow, illetve amiket látunk, és hát nagyon nagy a social médiának ugye az ereje is. Ennek lehet egy nagyon jó oldala is, lehet kevésbé jó oldala, de én azt gondolom, hogy a fiatalok tekintetében a feldolgozott élelmiszerek azok nagyon nagy hányadban szerepet játszanak különböző betegségi faktoroknál. Egy nagyon jó példa arra a generációkat, ha már említetted, hogy nekem itt van a nagymama, aki közel 80 éves és iszonyatosan fit, én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és nagyon-nagyon betartja azokat a dolgokat, amiket én mondok neki. Úgyhogy én azt teszem észre, hogy talán az idősebb korosztály jobban fogékonyabb az egészség megtartásra, megőrzésre, és ezt szeretném inkább átadni a fiataloknak is. Hogyha megnézzük a feldolgozott élelmiszereket, akkor többségében sajnos a gyerekek fogyasztják, és itt jön be az a kép, hogy akkor a felnőtteket, a szülőket is edukálni kell, és ezáltal nyilván a gyerekeket is.
2: Ugye azt szokták mondani, hogy Magyarországon rengeteg pénz megy el egészségügyre, és talán az elmúlt években egyre inkább azért beivódik az is a köztudatban az a fajta látásmód, hogy igazából nem kezelni kellene a problémákat, hanem lehetőség szerint megelőzni, tehát hogy a prevencióra minél több akár összeget fordítani, akár minél több energiát fordítani. Ez szerinted is egy ilyen kulcskérdés lehet ezen a téren?
3: Abszolút, és én azt teszem észre, hogy leginkább az emberek akkor ijednek meg, amikor baj van, és amikor baj van, akkor mindent megtenne azért, hogy visszaszerezze az egészségét. És pont ezt szeretném leginkább, vagy erre is szeretném felhívni a figyelmet, hogy a megelőzés az mindig sokkal fontosabb, az a nulladik lépcső. És azért vannak már nagyon sok olyan pici dolog, amiket, hogyha megteszünk így a nap folyamán, akkor azért nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy bizonyos kockázatokat csökkentsünk. És hát ugye sajnos, hogyha megnézzük az egészségügyi adatokat, többnyire azt látjuk, hogy ezek a tendenciák, betegségek egyre inkább növekednek. És ezért is van ennyire leterhelve az egészségügy, és még sorolhatnám. Úgyhogy én ezt kicsit szeretnék így besegíteni, akár az orvosoknak is, hogyha minél kevesebb a beteg, minél jobban élünk, minél egészségesebben, akkor ezeket el lehet kerülni. Én nem szeretnék, és nem szeretném, ha a családom is, illetve nagyon sok ember belekerülne egy olyan helyzetbe, hogy kiszolgáltatott. Mert nyilván, amikor belekerülsz abban, hogy elveszed az egészséged, elveszed a fókuszt, akkor bekerülsz egy kiszolgáltatott állapotba. Hogyha meg tudjuk ezeket előzni, akkor már is sokkal jobb. Mert ha egészség van, akkor minden van.
2: Ugye itt a feldolgozott élelmiszereket kiemelted, hogy azt szokták mondani, hogy a fogyásnál is a táplálkozás adja a nagyobbik részét. A táplálkozás az eleve az egészséges életmód kapcsán is az egyik legnagyobb alappillér?
3: Az egyik alappillér, mondhatjuk az, de most már nagyon ebben a felgyorsult világban nagyon megfordultak azok a dolgok, hogy oké, hogy egészséges életmód, és nagyon sok táplálkozással kapcsolatos, akár mentor, edző, vagy akik ezzel foglalkoznak, ráhúzzák azzal, hogy oké, egyél csirkemell, sonkát, de senki nem mondja meg, hogy melyiket edd, mert az mondjuk nem jó, hogyha a feldolgozott húsokból nagyon sokat fogyaszt az ember. Honnan vásároljál húst, zöldséget, gyümölcsöket mi alapján válasz? Hogyha elmegy valaki, és sajnos már az emberek többsége bemegy egy hipermarketbe, egy szupermarketbe, kevesebben látogatják a piacokat. Szóval a rövidebb ellátási lánc az mindig sokkal jobb és kulcsfontosságú, de ugyanúgy oda kell figyelni az alvásrendezésre. Ez egy nagyon alulértékelt dolog, nagyon kevesen figyelnek rá és fordítanak rá hangsúlyt. Ott van például ugye a stresszkezelés szerintem. Ugye az orvos is mindig megkezdi stresszel, valami ki az, aki nem stresszel, mindenki stresszel, stresszel a diák is, amikor dolgozatot írt, Tehát olyan világban élünk, hogy már minden stresszfaktor tud lenni egy edzés is egyébként a szervezet számára. Úgyhogy sok olyan pillér van, ami mentén támogatnunk kell, de alapvető nyilván, amit beviszünk.
2: Hogyha még emellett mondjuk egy ilyen összességében egy kulcsgondolatot, egy összefoglalót ki kellene emelned, akkor mi lenne az? Én azt gondolom, hogy egyébként én még a tudatosságot nevezném meg, de hát nyilván sokkal szakmaiabban látod ezt.
3: Abszolút a tudatos választás, és az, hogy kezdjünk el címkéket olvasni. Tehát, hogy a feldolgozott élelmiszerek kapcsán, hogyha megfordítunk bármilyen élelmiszert, és látunk benne olyan összetevőt, amit kiolvasni sem tudunk, nem hogy értelmezni, azt a szervezetünk se fogja tudni, úgyhogy legyen egy ilyen gyors címkeolvasó technikánk, 3 másodperc, ránézel, megtalálható a konyhádba, tudod értelmezni, az oké, hogyha nem tudod, akkor azt tedd vissza a polcra.
2: Köszönjük szépen!

0: környezetünk.
1: A Tata Pohara projekt egy Tata városához kötődő fenntarthatósági és közösségi célú kezdeményezés, amelyet a Green Stick indított el. A projektről Kozma Gergellyel beszélgettünk.
2: Különleges projektről számolunk be, a Tata Pohara projekt és a szervező képviseletében, a Green Stick képviseletében Kozma Gergely már itt van velünk a stúdióban.
3: Jó reggelt!
2: Szia Gergő!
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm a lehetőséget.
2: Na hát, ha valaki így felkapja most a fejét, hogy Tata Pohara, hát mit is takar ez, mert egy nagyon-nagyon különleges projektről beszélünk.
4: És nagyon örömteli projektről azt kell, hogy mondjam, hiszen itt vállalkozók fognak össze egy közösségi fenntarthatósági kérdésben. Az ötlet onnan indult, hogy mi egy tatai cég vagyunk, és rengeteg barátunk, kollégánk fut, sétál a tatai tóparton, csak úgy, mint rengeteg turista egyébként, és ez minket örömmel tölt el, hiszen gyönyörködünk a tájban, szeretjük ezt a várost mindannyian. Azt viszont nem szeretjük, hogy az az ipar, amiben mi is dolgozunk, a élelmiszeripari csomagolóipar, az hát kicsorduló szemeteseket eredményez, hiszen nagyon sokan kávéznak a jobbnál jobb tatai kávézókban, elviszik ezeket az italokat, és aztán értelemszerűen kidobják, amit a szemetesek hát nem annyira bírnak. Innen indult a gondolkodás, hogy mit tudunk mi ezért tenni.
2: És akkor arra jutottatok, hogy
3: legyen a pohár félig teli, és ne félig üres.
2: Így van.
4: Igen, legyen az matcha latte, vagy egy egyszerű cold brew, ahogy mostanában nagyon divatos. A tatai kávézókkal nekünk nincs dolgunk, hiszen ők egészen kiváló kávékat töltenek a poharakba, viszont magával a pohárral lehet dolgunk, és ezért azt találtuk ki, hogy felkérjük a Talentum szakgimnázium szakmai koordinálásában a tatai diákokat, hogy küldjenek be pályaműveket arra, hogy mik legyenek ezeken a poharakon, tehát rajzokat vártunk tőlük, és egészen kiváló rajzok érkeztek be. Ezeket a rajzokat aztán megosztottuk egy szakmai zsűrivel, amiben a talentumosok, illetve a résztvevő vendéglátósok is részt vettek. A shortlistet, tehát a kiválogatott rajzokat pedig közönségszavazásra bocsátottunk, és ez a közönségszavazás múlt hét végén zárult le.
3: Ó, tehát akkor tulajdonképpen a motiváció az, hogy a természetet védjük poharakkal, és ehhez eszköz az, hogy olyan poharak készülnek, amik nem csak hogy környezetbarátabb poharak, hanem tulajdonképpen a szívünkhöz is közelebb állnak ezekkel a gyerekrajzokkal.
4: Így van, ez egy tudatosítási projekt, legalábbis ebben a részében. Több lépcsője van ennek a programnak. Az első az az, hogy felhívjuk a figyelmet egyrészt Tata szépségére, másrészt az itt élő emberek kreativitására, harmadrészt pedig arra, hogy egy tökéletesen ilyen commodity termék, tehát egy tömegtermék, az lehet szép is, hordozhat más értéket.
3: Kérlek, meséld el, hogy mi került a dobozba, tehát hogy kik készíthettek ilyen alkotásokat, és nagyjából mennyi rajz, hány pályamű érkezett be?
4: A tatai középiskolásokat, illetve a Tatán lakó középiskolásokat is megszólítottuk, tehát minden iskola és minden Tatán lakó fiatal részt vehetett ebben a versenyben, aki még középiskolába jár. Nagyon sok rajzot, 20 plusz rajzot kaptunk egyébként. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy már voltak ilyesmit kezdeményezések, tehát volt mire építenünk. Ennek nagyon örültünk, ezt ugye egy szakmai zsűri minősítette ezeket a rajzokat, és így kerültek közönségszavazásra aztán ezek a rajzok.
3: Mit rajzoltak le a legtöbben?
4: Nyilvánvalóan az emblematikus épületeket rajzolták a legtöbben, ezek szerepeltek, a vár, a tó, a környezet, a vadludak, hasonlók.
3: És nem sokára eredményt hirdetünk itt a Forrás Rádióban, de még egy kérdés, hogy ment a közönségszavazás, ugye oda az előválogatott művek kerültek már fel. Olyat említettél nekünk itt a beszélgetés előtt, hogy várakozáson felül teljesített a nép.
4: Így van, megosztottuk rengeteg helyen, és nagyon sok támogatást kaptunk egyébként önkormányzati képviselőtől, önkormányzati dolgozóktól, de a jól ismert tatai vagy régiós portálok is fölkapták ezt a hírt, így rengeteg, kumulálva azt gondolom, hogy körülbelül 1000 szavazat jött összesen a rajzokra.
2: Én azt gondolom, hogy ez nagyon klassz, és ebben az egészben szerintem a legfontosabb az az a fajta közösségi összefogás, ami hát kvázi tényleg Tatát egyrészt reprezentálja, másrészt pedig meg is mutatja a városnak a szépségét.
4: Így van, tehát ennek, ahogy mondjátok és látjátok is, és majd a felhasználók is látni fogják, van egy grafikai része, hogy megmutassuk a helyiek kreativitását, másrészt van egy tudatosítási része, hiszen ez még a programunknak csak az első része, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amit használunk, az egy anyag, annak van egy körforgása. A második lépcsőben szeretnénk műanyagmentesíteni ezeket a poharakat, a harmadik lépcsőben pedig szeretnénk visszagyűjteni, újra felhasználni és egy körforgással komposztálni is ezeket a poharakat, így aztán abból a pohárból, amit használunk és amiből kávét iszunk, abból a végén termőföld lehet, amitől a végén végül szebb lesz a városunk.
3: Nagyon fontos szempontok, amiket mondasz, de szerintem még egy valami biztos, hogy megfordult az emberek fejében. Ettől nekem drágább lesz a kávé?
4: Nem lesz drágább a kávé. A programnak egészen pontosan az az értelme, hogy senkinek sem kerül többen, se nekünk, mint forgalmazóknak, sem a vendéglátósoknak, és természetesen a vendégeknek sem. Sőt, a nyertes gyerekek osztálya megkapja a forgalmazott poharak értékének 10%-át.
2: Tehát gyakorlatilag az iskolák még nyernek is ezen, ugye kapnak plusz támogatást. Ami egyébként nekem különösen tetszik, és ezen gondolkoztam, hogy találkoztam-e már nem csak Magyarországon, hanem bárhol máshol hasonlóval, és igen, külföldön volt, hogy láttam már hasonlót, ahol tényleg megjelent mondjuk az adott városnak, most ugye nem fogok helyet mondani, az arculata, vagy valamilyen arculatépítő dolog bizonyos termékeken, de hogy ennyire egységesen, és mondjuk egy ilyen összefogás, szerintem ott se volt mögötte. Tehát én azt gondolom, hogy azért a turisták felé egy nagyon egységes arculatot tud ezáltal mutatni a város.
4: Így van, ez egyébként valahol probléma is volt, hogy vajon rá tudjuk-e venni a vendéglátós partnereinket arra, hogy a saját poharaik helyett egy olyan poharat használjanak, ami egységes, egyébként rajta lesz természetesen a résztvevő vendéglátósok logója is, és azt kell, hogy mondjam, legnagyobb örömünkre, hogy itt az önös érdekeket simán fölül tudta írni a közösségi érdek, a közösségi érték, és a lehető legkisebb rábeszélésre. Igazából egy ismertetővel szinte átjutottunk az összes problémán, illetve ellenérzésen.
3: Mondtad azt, hogy ez egy folyamatnak az első lépése. Ez azt jelenti, hogy akkor itt évről évre újabb és újabb poharak jönnek?
4: Ez a szándékunk, igen, hogy amikor kifogyunk ezekből a poharakból, amiket mi nagy tételben most megrendelünk, akkor újabb pályázatot fogunk hirdetni, és mindenkit biztatunk arra, vendéglátósokat a csatlakozásra, rajztehetsége rendelkező fiatalokat pedig arra, hogy alkossanak újra Tata szépségeit bemutató és egyre újabb és újabb kis titkokat feltáró rajzokat, hiszen mi ezeknek fogunk plénumot biztosítani.
2: Akkor szerintem nincs más hátra, hangozzék el a nyertes vagy nyertesek neve, mert ha jók az infóim, akkor talán két nyertes is lesz ebben a körben, Gergő.
4: Így van, nagy örömömre szolgál, hogy bejelenthetem a eredetileg nyertes, de aztán úgy döntött a szakmai zsűri, hogy nyerteseket, hiszen annyira sok szavazatot kaptak ezek a rajzok, hogy úgy döntöttünk, hogy mind a kettőt megvalósítjuk. Adamek Anna kisasszony rajza kapta a legtöbb szavazatot, így neki külön gratulálunk, de Burgess Sofia rajza is egészen fantasztikusan jól szerepelt, így úgy döntöttünk, hogy az ő rajza is szerepelni fog a poharakon, tehát kétféle pohárból tudnak majd választani a vendéglátósok is, és a kedves kávézók is.
2: Tehát akkor Anna és Sofia nekik jár külön a gratuláció, aki pedig lemaradt most, de mondjuk ő is szeretné a saját rajztudását megmutatni, és mondjuk lenne elképzelése arról, hogy mi az, amit megalkotna így Tata szépségeiből, hát akkor ő pedig várhatja a következő körös pályázatot.
4: Így van, ezeket a rajzokat most elküldjük a gyártóhoz, néhány hétbe fog telni, mire megjönnek ezek a poharak, tehát én azt gondolom, hogy e hónap végén, következő hónap elején már találkozhatunk ezekkel a rajzokkal, és azt gondolom, hogy őszre már meg fogjuk hirdetni a következő pályázatot.
2: Izgatottan várjuk a fejleményeket. Gergő, köszönjük, hogy itt voltál, és hogy meséltél nekünk erről. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó közösségi összefogás, ez tehát a Tata Pohara projekt. Kozma Gergely a Green Stick képviseletében mesélt nekünk erről. Gergő, köszönjük. Még egyszer köszi, hogy itt voltál.
4: Én köszönöm.

0: környezetünk.
1: Folyamatosan zajlanak a felújítási munkálatok az M1-es autópályán. Fontos, hogy betartsuk a megfelelő követési távolságot. Erről és a még előttünk álló hosszú hétvégéről is szó lesz a következő összeállításban. Nemes Kittit hallják.
2: Az M1-es autópálya jelentős bővítése és felújítása folyamatosan zajlik. Ha útnak indulunk, ne rutinból vezessünk, illetve érdemes indulás előtt tájékozódni, hogy milyen korlátozások vannak az adott útszakaszon. Hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
3: A munkálatok folyamatosak, az MKIF honlapján ezeket nyomon lehet követni, a Facebook oldalukon is folyamatosan beszámolnak az aktualitásokról, de még mindig azt tapasztaljuk a közlekedési ellenőrzések során, hogy sokan nem tájékozódnak, mielőtt útba indulnak. Váratlanul éri a közlekedőket, hogy felújítási munkálatokba futnak bele, rutinból közlekednek, nem figyelik a jelzőtáblákat, az előjelzéseket, hogy mire kell számítani. Nagyon sokszor elmondtam már, de most is megteszem, hogy az autópályán a nagysebesség miatt nagyobb a balesetek bekövetkezésének a kockázata, illetve hogyha baleset történik, akkor a sérülés foka is súlyosabb lehet éppen a nagy sebesség miatt. Ezért nagyon fontos, hogy ne vonja el semmi a figyelmünket a vezetésről, ne használjunk mobiltelefont, a rádiót ne állítsuk menet közben, hiszen egy nagy sebességnél, hogyha befékez előttünk a kocsisor, későn veszi valaki észre, hogy sávelhúzás van, vagy sebességkorlátozó tábla van kihelyezve, akkor, hogyha nem figyelünk oda, akkor egy utoléréses baleset nagyon könnyen bekövetkezhet.
2: Nagyon fontos, hogy mind autópályán, mind autóúton mindig tartsuk be a követési távolságot.
3: Még 50 km/órás sebességnél is nagyon nehéz időben reagálni egy váratlan helyzetre, de hogyha nem tartjuk be a megfelelő követési távolságot, akkor esélyünk sincs, hogy időben megálljunk. Ez ugye az autópályán hatványozottan igaz, figyeljük a felfestéseket, ugye van ajánlott követési távolság, azt tartsuk is meg, de én azt gondolom, hogy a felújítási munkálatok közepette, ahol nem lehet tudni, hogy az előttünk, mögöttünk lévő hogyan fog reagálni a váratlan helyzetekre, még nagyobb távolságot kell tartani, mint egyébként. Hogyha hosszabb útra megyünk, vagy olyan útvonalat választunk, ami nem megszokott számunkra, akkor előtte tájékozódjunk. Nézzük azt meg, hogy mennyi idő az út, van-e felújítási munka, van-e baleset, torlódás, hiszen ezeket nem tudhatjuk nyilván előre, ezért is fontos, hogy utána nézzünk, és főleg ez ugye a reggeli induláskor és a délutáni hazaérkezéskor egy fontos szempont, hogy mindig úgy időzítsük az indulásunkat, hogy ne kelljen azért gyorsan hajtanunk, hogy időben beérjünk a munkahelyünkre. Ne érjen minket az váratlanul, hogy iskolák környékén nagyobb a forgalom. Ez egész évben így van, nem is fog változni. Tapasztaljuk azt, hogy mindenki az iskolához legközelebb eső parkolóhelyen akar megállni, de látjuk azt is például, hogy a gyerekek nem minden esetben a járda felőli oldalon szállnak ki az autóból, ugye ez is rendkívül balesetveszélyes, hogyha az úttest felé szállnak ki. De beszélhetnénk itt a tömegközlekedésről is, amikor a gyerekek leszállnak a buszról és a busz takarásából tekingetnek ki, tehát az is nagyon veszélyes, egy álló járműnek a takarásából soha nem szabad az úttestre lépni, még akkor sem, hogyha kijelölt gyalogos átkelőhely van, és az elsőbsége elvileg ugye a gyalogosnak megvan.
2: A mostani tavaszi időszakban már időnként szokatlanul meleg van, és többször is előfordul nagy napi hőingás, ami megterheli a szervezetet, hívta fel a figyelmet Racsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
3: Ez mindenkinek a szervezetét igénybe veszi ez a nagy hőingás, akinek van valami egészségügyi problémája fokozottan, de akinek nincs, annak is azért felhívom a figyelmét, hogy fokozottan figyeljen, tompulhatnak a reflexek, nőhet a reakcióidő, fáradékony abbak lehetünk. Ez ugye főleg egy hosszú út során lehet kockázati tényező. Hogyha bárki volán mögé ül és azt érzi magán, hogy elfáradt, akkor inkább tartson pihenőt, igyon egy kávét, mozogjon, frissüljön fel, és úgy induljon útnak, amikor érzi, hogy biztonságosan tud tovább közlekedni. Ugye fel kell arra készülni, hogyha már megtörtént a nyári gumiabroncsoknak a felszerelése, akkor ezek a reggeli hideg időszakban kevésbé tapadnak a hideg aszfalton. Ez ugye a motorosokra fokozott igaz, hogy ők reggel korán indulnak el, akkor még nagyon kell arra figyelni, hogy csúszhatnak az utak, a féktávolság megnőhet, ugye itt is a követési távolság nagyon fontos, hogy megfelelő követési távolságot tartsunk. Tehát fel kell arra készülni, hogy a mi szervezetünket is megterhelheti ez az időjárási változás, illetve arra is fel kell készülnünk, hogy a közlekedés többi résztvevője is máshogy

0: viselkedik, mint mondjuk egy viszonylag nyugodtabb időjárási körülmény között, tehát a hirtelen sávváltások, hirtelen fékezések, ezek mind-mind benne vannak a pakliban, úgymond ebben az időszakban, tehát nagyon fontos az, hogy ne csak saját magunkra, hanem másokra is odafigyeljünk.
1: Ebben a hónapban lesz még hosszú hétvége, pünköstkor. Ha útra kelnénk, mindenképpen érdemes előtte tájékozódni és megtervezni az utunkat. Javasolt Aracsné Galambos Gréta rendőr őrnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője.
0: Tervezettség nagyon fontos. Nyilván a munkahelyi leterheltség az adja azt, hogy munkaidő után tudnak az emberek elindulni, de hogyha valaki már előtte egy-két nappal elkezdi a bevásárlást, akkor elkerülheti ezt a nagy nyüzsgést a boltok környékén. De hogyha mégis a legnagyobb rohamban kell elindulnunk bevásárolni, akkor a parkolóknál nagyon figyeljünk oda, nagy lesz a zsúfoltság, mindenki is siet, tehát itt is figyeljünk oda a szabályok betartására, a gyalogosokra, hiszen a bevásárlóközpontok parkolójában ők is nagyobb számban lesznek jelen, és hogyha hosszabb útra indul bárki a hosszú hétvégén, indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról, hol van felújítás, baleset, nézzük meg az alternatív útvonalakat, teli tankkal induljunk útnak, és legyen nálunk feltöltött mobiltelefon, hogyha bármi történik, segítséget tudjunk hívni.

0: a hét sporteseménye.
1: A bajnokságban már biztosan bronzérmes, a Magyar Kupában pedig második helyen zárt a MOL Tatabánya KC férfi kézilabda csapata, amely azonban még a szezon legfontosabb kihívása előtt áll. Az Európa Kupa döntőjében az Észak-Macedón Ohriddal vívnak majd a kék tigrisek. Az igen mozgalmas idényről Éles Benedekkel, a csapat irányító átlövőjével beszélgettünk Rédl Ádámmal együtt.
2: Most egy kicsit talán lazább hét van, ugye? Így a válogatott hét keretében volt időtök szusszanni?
3: Hát mondhatni igen, most azért volt 3 nap pihenünk, kézilabdamentes napok. Tegnap már elköztük újra az edzés, jövő héten ismét 2 mérkőzés, utána pedig nagyon fontos kupameccs. Úgyhogy ez most viszonylag egy látosabb hét, de menni kell tovább most.
2: De hát nagyon fontos volt, ugye most ez a pár nap szusszanás, mert hogy előtte itt pont azt beszélgettük, hogy valami nem is tudom, 17 nap alatt 6 meccs vagy, tehát egy olyan brutál terhelésen vagytok túl.
4: Egyébként ideális esetben egy meccs után mennyi idő kell, hogy azt mondd, hogy a következő megint csúcsformában vagy? Ideális esetben.
3: Ez egy jó kérdés. Én személy szerint azt gondolom, hogy én például nagyon szeretem, hogyha sok meccs van, én kimondottan élvezem.
4: Ja, mert így húz.
3: Igen, meg nincs idő gondolkodni, hogy mi történt az előzőn, másnap felkelsz, már jön a következő ellenfél, és akkor van rá 3 napot készülni, de ideális esetben az egy 3 nap mindenképp kell, azért az nagyjából megvan, de azért az a heti 2 most azért kemény volt az elmúlt időszakban.
2: Ráadásul hát azért tegyük hozzá, hogy nem akármilyen meccsek, bár itt azért volt közte olyan, és én ezt például mondtam az Izvidács elleni hazai meccsre gondolok, hogy szerintem az egy olyan hangulatban telt, hogy én azt éreztem, hogy ez valami elképesztő mentális pluszt tud adni. Ti hogyan éltétek meg azt a meccset, mert erre külön kíváncsi vagyok.
3: Igen, ami igazán kemény volt ebben az évben az, hogy nem igazán volt olyan mérkőzésünk, amire ahogy azt mondtuk, hogy jó, ma most tudunk szusszanni, mert szerintem mindegyik meccset a utolsó 10 percben nyertük meg. Ez az izraelis mérkőzés idegenben, én ilyet még sose éltem meg, tehát talán 4000-en voltak, 4000 szurkoló. Azért a balkánoknak van egy különleges szurkolási módszerük, amit mi nagyon élveztünk, de azért nyilván az elején
4: az milyen? Volt. Aki nem volt ott, tehát ha csak egy dolgot ki kell emelni, és nektek furcsa volt, ez mi volt?
3: Hát ők azért szeretek belemászni a fejedbe, ott a meccs előtt azért mutogattak, kiabáltak nem annyira szép dolgokat, de én úgy gondolom, hogy jól mentünk vele a meccsbe. Lehetett volna jobb is, ott azért benne volt a fejünkbe, és ott azért csináltunk pár buta hibát, de úgy jöttünk haza, hogy talán 2 lett ott, és itthon pedig hát a szurkolók segítségével sikerült megnyerni.
2: Igen, az egy elképesztő hangulat volt. Szóval, hogy ha valakinek szeretném eladni a kézilabdát, hogy szeresse meg, akkor körülbelül az egy ilyen meccsre kellőt kivinni.
3: Igen.
2: És hát valami hasonló hangulatra készülhettek ugye a fináléban is az Ohrid ellen. Mennyit tudtok az észak-macedónokról? Ugye azért van, aki tud mesélni, ugye itt a Tálira gondolok, vagy mondjuk a Marcira, aki szintén játszott kint, és tudom, hogy van olyan volt csapattársa, aki jelenleg Ohrid játékos.
3: Igen, ugye a Talaj és a Murci miatt azért vannak már információink. A múltkor néztünk pont egy mérkőzésüket, a Vardar ellen játszottak. Nagyon erős ellenfél, nagyon jó kézilabdát játszanak, és az atmoszféra se lesz különböző, mint a Mézidászban volt. Még talán lehet, hogy keményebb is. Úgyhogy nagyon várjuk.
4: Magyar csapat ilyen magasra még nem jutott. Európa Kupa döntőt játszatok. Tényleg fantasztikus. Itt mondtad az előbb azt, hogy az imént említett csapatnál Izvidács, ugye? Jól mondom.
2: Ők voltak, igen, bosnyákok.
4: Ott ugye 2 gól idegenben, és hazaiban pedig ugye a győzelem. Nagyon erősen szerintem, vagy így a hangulatot követve. Hogy az mennyire rossz most, hogy így a döntőnél ez pont fordítva történik, tehát az első meccs van hazai pályán, és a másodikat kell idegen atmoszférában lejátszani.
3: Mi nagyon bíztunk benne, hiszen eddig az előző a mérkőzéseken talán mindig mi kezdtünk itthon, bocsánat, idegenbe, és én úgy gondolom, hogy ez talán egy kicsit jobban kiismerjük az ellenfelet, ott ha esetleg játszod egy olyan mérkőzés, hogy 2-3-4-jel kikapsz, azt talán itthon könnyebben le tudod dolgozni. Itt most az első mérkőzésen esetleg nem úgy játszunk, és elmegy az Ohrid egy 2-3 gólos előnnyel, azt nagyon nehéz idegenbe ledolgozni. Bíztunk benne, hogy idegenben kezdünk, de hát most sajnos ez így alakult.
4: És akkor ti is visztek 5000? Na jó, hát hogyha 500 jön, akkor 5000 szurkolót, de amúgy szép hely, én megyek.
3: Nagyon. Hát én nagyon bízom benne, hogy jönnek a szurkolóink, hiszen nélkülük azért nagyon nehéz lesz ezt a párharcot megnyerni, hiszen mint mondtam, nagyon jó kis csapat az Ohrid, én úgy gondolom nagyon fej-fej mellett van a két csapat, de elsősorban most arra fókuszolunk, hogy 21-én nyerjünk, és minél többen kilátogassanak.
2: Egyébként már megy ugye a szervezkedés, ezt azért például a Facebookon is látom, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy azért kellő buzdítás, amit meg tud adni a tatabányai szurkolótábor, és én azt gondolom, hogy azért a tatabányai szurkolók előtt tényleg maximálisan le a kalappal a teljes idény tekintetében, de ezt talán elmondhatjuk az egész csapatra is, nem? Mert hogy azért eléggé kimaxoltátok ezt a szezont, hogyha azt nézzük, hogy bajnoki bronzérem Pipa, Magyar Kupában is ugye elképesztően jó teljesítmény, tehát hogy ott voltatok a döntőben, az is Pipa, Európa Kupában is eljutottatok a fináléig. Összességében azért ez egy elégedettségre okot adó idény.
3: Igen, hát különösen úgy, hogy az elején úgy indultunk neki ennek a szezonnak, azért talán 8 új játékos érkezett, hogy alakuljunk össze, épüljünk össze, játszunk, és lesz, ami lesz év végén. Nem is volt célkitűzés a harmadik hely, az Európa Kupa az azért volt inkább, hogy összeszokjunk. Most meg ott vagyunk, hogy döntőt játszunk, Magyar Kupa ezüstérem, és még az ezüstéremért is sokáig harcban voltunk. Nyilván a realitás az, hogy a Szeged van ott, de harcban voltunk, azt kimutatjuk.
4: A szezon elején beszélgettünk a csapatból többekkel, és nekem úgy tűnt, hogy annak ellenére, hogy sok új játékos jön, azért itt nagyon jó a belső légkör és az atmoszféra. Ez így maradt-e, illetve ez szerinted mennyire fontos az eredmények szempontjából?
3: Abszolút. Talán idén a legnagyobb erősségünk az az, hogy nincsenek széthúzások a csapaton belül, mindenki nagyon jóban van a másikkal, és ez a pályán is tökre látszik, hogy még ha esetleg van egy gyengébb mérkőzésünk, vagy valakinek egy gyengébb mérkőzése, nem az van, hogy lehúzzuk egymást, hanem pont, hogy próbáljuk felhúzni. És mindig, amikor nem úgy sül el egy mérkőzés, akkor is valahogy az utolsó 10 percben mindig úgy összeáll a csapat, és a szurkolóink segítsége valahogy mindig megnyerjük. Úgyhogy ez számunkra ez egy óriási dolog idén, hogy ennyire összekovácsolódott a csapat.
2: Igen, és ez, amit mondasz, ezt múltkor egyébként valamelyik sajtótájékoztatón Edi is kiemelte, hogy az a jó ebben az idényben, hogy most valahogy ezek a szoros csaták szinte mindig, egy-két kivételtől eltekintve, de hogy a ti javatokra dőltek el. És több ilyen mérkőzés is volt valóban a szezonban, amikor a hajrában sikerült. Úgy, hogy küzdöttetek, hajtottatok, tehát egy ilyen valóban a szívét, lelkét kitette a csapat a pályára, ilyen győzelmeket tudtatok begyűjteni. Mi kell ahhoz? Nyilván kell hozzá jó fizikum, persze tudjuk, hát azért meg kell alapozni, hogy bírjátok. Kell azért az, hogy mondjuk kellően minőségi legyen a padon ülőknek is a szintje. De mi kell még ezen kívül ahhoz, hogy az utolsó 10 percben, mert ez nem egyszer, nem kétszer fordult elő, tehát hogy emögött azért kell legyen valami, ami miatt ez rendszeressé válhat.
3: Igen, ugye erre azt szokták mondani, hogy főként a rutin, de azt most nem tudom mondani, mert azért viszonylag egy fiatal csapatunk van, tehát pár játékoson kívül azért mi, a legtöbb játékosunk 20-25 között van, úgyhogy tényleg nem tudok más mondani, mint azt, hogy tényleg hogy a csapat van egybe, és valahogy mindig harcolunk egymásért, és ha valahogy mindig jön egy vagy két olyan ember, akik ott a végén megjelennek és lőnek pár szép gólt, vagy kiosztanak gólpasszokat. Idén ráadásul a kapusaink extrán védenek, azért azzal nagyon sokkal könnyebb meccseket nyerni, úgyhogy valami mindig jön, amivel meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket.
2: Mivel lennél elégedett, mondjuk a, most egy nagyvonalúan a Budai Farkasok elleni meccsen átsiklunk, de hogy az Okrid elleni hazai meccset lefújják, mikor néznél te fel elégedetten az eredményjelző táblára?
3: Ez egy jó kérdés, mert azért ott Ohridba ott hallottam azért dolgokat, hogy ott nem olyan egyszerű győzni. Talán azt mondom, hogy ha ezt a 3 és 5 gól között valahogy tudnánk nyerni, ami azért az extrának számít szerintem, arra azt tudnánk mondani, hogy az egy nagyon jó tetemes előny. Én úgy gondolom, hogy nyilván, hogyha 1-3 belül nyerünk, az is egy tök jó előny. A lényeg szerintem az, hogy ne kapjunk ki.
2: És kint mi lesz a védekezés? Lehet egyébként a nagyon stabil védekezés, lehet a sikernek a kulcsa?
3: Én amennyit láttam az Okridból, ők is inkább egy ilyen védekező csapat, támadásban szerintem valamennyivel gyengébbek. Nekünk most idén nagyon jól működik a támadás, javarészt, nyilván vannak mérkőzések, amikor nem, de ha a támadásunk működni fog ellenük, akkor én úgy gondolom, hogy a védelemben nem lesz problémánk, főleg, hogyha a kapusaink tudják hozni azt, amit eddig a szezonban.
2: Hát Benny, én akkor azt kívánom, hogy ez így, amit elmondtál, legyen inkább a 3-5, jó? Tehát, hogy az a variáció, az vagy nekem, több, vagy, nekem több. Vagy több, igen, az nekem jobban tetszik. Benny, köszönjük, maximálisan sok sikert kívánunk. És hát azt, hogy tényleg koronázzátok meg ezt a már eleve csodálatos szezont, és köszönjük szépen, hogy itt jártál.
3: Köszönjük szépen, bízom benne.
2: Éles Benedekkel beszélgettünk, tehát a MOL Tatabánya KC játékosával.
4: Köszönjük.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei itt

0: Ez volt a köztéradása 2026. május 17-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető I.S. Soland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo.

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
2: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! A VOSZ tartott tájékoztatót a tatai önkormányzat egyik májusi eseményén, fásítás zajlik környén, idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Jászmin iskola. A hírperceket Szabó Istántól hallják 2026. május 17-én a vasárnap. Hozom a részleteket. Újra itt a jó idő, kellemes a hőmérséklet, mindenki a nyárra készül, és sokan újra elkezdenek edzeni, mozogni. A fokozatos terhelésre hívta fel a figyelmet Barnáné és Usa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus. Barnáné és Usa Évát hallják.
3: Mindenkinek azt javaslom, hogy aki eddig inaktív volt, az mindenképpen egy könnyedebb mozgással kezdjen, tehát el lehet menni szerintem a városban, elég sok helyen van, akár egy jóga, egy gerinctorna, egy pilates, de ha valaki nem szervezetre menne, akkor én azt gondolom, hogy tényleg csodálatos környezetben van tatabánya, tehát hogy lehet sétálni, lehet biciklizni, aki egy kicsit kardióbb mozgásra vágyik, ugye fel tudunk sétálni a turulhoz, aztán még egy kicsit arrébb még van egy kilátónk, és úgyhogy abból a szempontból is tudunk egyénileg is mozogni. Ami a mozgás szempontjából még fontos, az egyik, hogy most már szerintem majdnem mindenki tényleg okostelefonnal közlekedik, ugye, hogy ezen is van alapból egy lépésszámláló, tehát, hogy tudjuk a lépéseinket követni. Ha valakinek van már akár egy kicsit, vagy nagyon okos órája, vagy karkötője, akkor ugye ezzel már a pulzust is tudjuk figyelni, és ez abból a szempontból hogy főleg, ha valaki kevésbé volt eddig aktív, ugye, hogy akkor ezeken lehet állítani tólik tartományt, hogy akkor melyik pulzus tartományba szeretnénk mozogni, utána vissza tudjuk nézni, hogy mennyi kalóriát égettünk, milyen pulzus tartományban történt ez a mozgás, és a másik, amiből ezek a kis készülékek hasznosak, hogy így a fejlődésünket is tudjuk követni hétről hétre. Ami még a mozgásnál fontos szempont, az egyik az, hogy mindenképp olyat válasszunk, amit szívesen csinálunk, tehát hogy örömünket lejjük benne. A másik, ami fontos, hogy valóban az edzettségünknek feleljen meg. Jó, tehát ha valakin van túlsúly, akkor nehogy a kocogással kezdje, mert több lesz a kára, mint amennyi az egészségét szolgálja. Tehát, hogy az erőllétet is vegyük figyelembe.
2: A falu környezetének szebbé és élhetőbbé tétele érdekében újabb fontos lépés valósult meg környén. A település fásítási programjának kezdeményezőjeként a környei polgárőr és önkéntes tűzoltó egyesület szervezésében 30 darab közönséges nyírfát ültettek el május 9-én. Az összefogásban aktív szerepet vállalt a környei sportegyesület is, míg a munkálatokhoz szükséges eszközöket környekösség önkormányzata biztosította. A faültetés szakmai iránymutatását a Vértes Erdő ZRT erdészei segítették, akik hasznos tanácsokkal támogatták az ültetés szakszerű lebonyolítását. A közösségi kezdeményezés célja a település zöld felületeinek növelése, de nem csak ez, hanem a környezettudatos szemlélet erősítése és egy élhetőbb, egészségesebb környezet kialakítása a jövő generációi számára. Az elültetett nyírfák a következő években nem csak árnyékot és szebb környezetet biztosítanak majd a sporttelepen és a Bajcsi lakóparkban, hanem hosszú távon hozzájárulnak a település levegő minőségének javításához is. A szervezők bíznak benne, hogy a mostani akció hagyományt teremt, és a jövőben további közösségi faültetésekre is sor kerülhet környén, olvasható a község honlapján. Május 13-án a Hotel Gottwaldban folytatódott a tatai önkormányzat reggeli kávé a polgármesterrel elnevezésű munkáltatói vállalkozói fórum sorozata. A helyi gazdaságfejlesztési partnerség jegyében rendszeresen megszervezik a találkozókat. A májusi programban a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének, azaz a VOSZ-nak a képviselői tartottak előadásokat. Az esemény most is Miklő József nyitotta meg, aki köszönetet mondott a Hotel Gottwaldnak a vendéglátásért. A városvezető a helyszínen úgy úgy nyilatkozott, az önkormányzat helyi adóbevételének több mint 90%-át fizetik be helyi vállalkozások, amelyeknek nem csak ezért jár köszönet, hanem azért is, mert csoktatai családnak adnak munkát. Tatáról egyébként jelenleg nagyságrendileg 5000-en utaznak el nap mint nap más településekre dolgozni, miközben 8000 körül van azok száma, akik pedig ide járnak hozzánk dolgozni a mindennapokban. A helyi vállalkozások, cégek tehát sokaknak adnak munkát, éppen ezért az önkormányzat is segíti őket a maga eszközeivel, ami folyamatos kötelességünk, hiszen a város akkor tud erősödni, fejlődni, ha erős vállalkozások működnek helyben is. Így fogalmazott tehát Mihály József polgármester. Az esemény egyik előadója Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke volt, aki vármegyén gazdaságának elemzésével kapcsolatban elmondta, elsősorban az országos adatokat érdemes nézni, hiszen az elemzők szerint egy gazdaságpolitikai fordulat előtt állunk. A vármegyében vannak ugyan nagy beruházók, amelyek jobbak az országos átlagnál, de jellemzően a főváros és agglomerációja az, amely messze az országos átlag fölött áll. Ezért fontos lenne, hogy kiegyenlítődjenek a területi különbségek, és a vállalkozások egyformán lássák a lehetőségeiket. A legnagyobb kihívás a következő 3-5 évre nézve az, hogy hogyan lehet a vállalkozók hatékonyságát javítani, úgynevezett termékenységjavulást elérni, és amire érdemes figyelni a következő időszakban az az, hogy a beruházások fellendüljenek. A májusi vállalkozói találkozón a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének fő stratégiáit Pordán Zsigmond vármegyei elnök mutatta be, a Széchenyi kertje a újdonságairól Balázs Ibolya, a VOSZ vármegyei titkára adott tájékoztatást, Kozák Ákos pedig a magyar gazdaság jelenlegi helyzetét és kilátásait elemezte, írja a tata.hu. Tervezett áramszünet lesz május 19-én Oroszlány több pontján megszakító karbantartás miatt. A leállás több lakcímet intézményt és a Szent István tér első szám alatti ügyfélfogadást is érinti. Az EON tájékoztatása szerint jövő hét kedden reggel 8 és délután 4 óra között erre kell számítani. A szolgáltató és az érintett hivatalok a lakosság türelmét és megértését kérik. Az érintett címek listája megtalálható az oroszlány.hu oldalon. Idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Tatai Jázmin iskola. A Vaszari János általános iskola Jázmin utcai tagintézménye az évforduló alkalmából ünnepi programokkal készült május 15-én pénteken. Az eseményen fellépett Grillus Viamas is. Ismét társas teki klubbal várja az érdeklődőket a Magyar Zoltán Tudás Központ és Könyvtár csütörtökön délután 4 órától a Kálmán Attila teremben. A foglalkozást vezeti Dolmayer Bea a könyvtáros. És végezetül sport, 5 érmet nyertek a Tempó Karate első versenyzői a Sepsiszentgyörgyi Európa bajnokságon. A komáromi karatésok bizonyították, hogy a kontinens élvonalához tartoznak. A Tempó Karate első Komárom 2 fővel képviselte magát a kontinens tornán, ahol 3 ezüst és 2 bronzérmet nyertek versenyzői. Filip Imre, a komáromi karatésok mestere elégedetten értékelte ezt a kiváló teljesítményt, mert megszakítás nélkül 9. világversenyen jutottak döntőbe saját nevelésű versenyzőik, másrészt nagyon fiatalok még a saját korosztályukban is. A hírperceket Szabó Istántól hallották 2026. május 17-én, vasárnap. További jó rádiózást, szép estét kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Még egy órára! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense, BM.

0: A tévémaci nem hoz lázba.
1: Még este is pörögné.
0: Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Dellel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti Lunch

Dalok a lélek húrjait pengetve. Ez a Lounge Session, aki ebben az órában zenél, Norbert van Dél.

A varázslat már a véget ér. Ez volt a Lunch Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel.

0: lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.
1: Van egy múltam,

0: szerintem.
1: Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrba. De mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa. De közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt savrúcsok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsik ételegen vannak. Massza meg a propaganda. Mi a f***t csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van engem, akkor szabadni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a